Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: 101.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 10 milliárd forintos program indult a szociális arrászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnyit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányigéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Csodaszép hétfő reggelt kívánok, ez az Andrét reggel, 6 óra múlt 3 perccel, június 8-a van, én Vörös Levente vagyok, és újra megjöttem a reggeli szászunkra. Egész héten együtt ébredezünk, ma még egy kicsit nyögvenyelősen, hisz hétfő van, egy újabb hetet kezdünk meg, megnézzük kicsit, hogy mi történt a környéken, és persze a nagyvilágban, meg kivesézzük az időjárásunkat is. Elő viszont itt a Glass Animals és a Heat Waves, jó reggelt!
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Amy McDonald, This Is Her Life. 6 óra 10 perc van, itt vagyunk június 8-án, hétfőn, egy újabb hét kezdetén, amikor is az időjárásra pillantok gyorsan, mert tök jó időnk lesz a mai napon, sőt, talán, hát azért mondjuk azt, hogy kánikula is lehet, 16 fokot írnak most a hőmérők, nagyon gyorsan megnézzük, 29-30 fok is lehet a maximum, UV-sugárzásra érdemes készülni 11 és 15 óra között, aztán, ami még nagyon fontos, a nyári ruha, ezt semmiképpen ne felejts el, érdemes rövidet húzni, mert hát bizony nagyon meleg lehet, egyébként pedig medárnap van, ha medárnapján esik, 40 napig esni fog, ezt írja egyébként a népi jóslat. Szerintem ettől nem kell félni, legalábbis az esőtől, mert bár azért néha előjöhetnek a felhők, de többnyire napsütéses lesz majd az égbolt. Pázsitfűfélék, csalánfélék és a gombák vannak a pollen jelentésben közepesen jelen, mint ami a pollen terhelést illeti, viszont fronthatás nem várható, fokozódik a meleg, úgyhogy a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság is előfordulhat, és helyenként füllet lesz az idő, emiatt légszomj, valamint nehéz légzés jelentkezhet. Fontos erősíteni az immunrendszerünket, ezt nem hagyhatom ki, a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele rendkívül fontos, főleg az ilyen meleg időben, és természetesen a vitaminok pótlása is. No, nézzünk rá egy kicsit a hírekre, a nagyvilágra, meg természetesen a környékre is. Akkor érkezzen először egy nagyvilági hír, méghozzá, hogy orosz dróntámadás érte a kiégett fűtőelemek raktárában található csernobili gyűjtőt igazából. Egy orosz drón csapott be oda. A szerencse az, hogy a támadás idejében az épületben nem voltak fűtőelemek, úgyhogy csak az épület sérült meg, és az gyulladt ki. A sugárzási szint nem nőtt meg. Ez egy jó hír, ugye, hát azért ez valamennyire ránk is vonatkozik, hisz nem vagyunk olyan messze egyébként a helyszíntől. Ugye a fűtőelemek tárolója 14 kilométerre van magától a csernobili reaktortól, úgyhogy ez talán akkora problémát nem is okoz, és már mennek is oda a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség illetékesei. Aztán egy országos hír, Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy nem fognak illegális migránsok érkezni Magyarországra a Tiszapárt alatt, és természetesen ezt a Facebook oldalán közölte, és egyszerűen bejelentette, akkor így tisztázta a dolgot. Aztán helyi hír, az óriás tőrös darazsak miatt nem kell kétségbe esni, ezt a szekszárdi polgármesteri hivatal illetékes munkatársaimmal jelezték, többször is megkeresték őket a lakosok a tőrös darazsak ügyében, sokan ugyanis lódarázsnak nézik őket, de fontos tudni, hogy védettek és rendkívül hasznos rovarfajról van szó, ezt a város a weboldalán írta. Az óriás tőrös darazsak látványos megjelenésük miatt elsőre ugyan ijesztőnek tűnhetnek, valójában nem veszélyesek sem az emberre, sem a házi állatokra, szelíd, óriás, jelentős szerepet játszó természetesen a természet egyensúlyának a fenntartásában is közreműködnek és hozzájárulnak a cserebogár szaporulat csökkentéséhez. Bár van fullánkjuk, az csak ritkán és kizárólag önvédelemből használják, az emberrel szemben nem agresszívek, nem támadnak, úgyhogy arra kérik a lakosságot, ne pusztítsák el ezeket a védett rovarokat, és ne jelentsék őket veszélyes darásként sem. A másik hír, hogy közeledik a parlagfű szezon, lassacskán benne vagyunk, ugye a parlagfű virágzási időszakának a közeledtével a földhasználó kiemelt feladata a gyomnövény elleni védekezés, úgyhogy az ingatlanon köteles mindenki a parlagfű virág bimbóinak a kialakulását megakadályozni, ezt az állapotot egyébként a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn is kell tartani, mert hogy a parlagfű pollenje az egyik legerősebb allergén Magyarországon, évente millióinak okoz egészségügyi problémát, és egyébként a növényvédelmi hatóság is, ha a helyszíni ellenőrzés során még nem virágzó parlagfűvel fertőzött területet talál, akkor természetesen felhívja az ingatlan tulajdonosának vagy a földhasználónak a figyelmét a védekezési kötelezettségre, és tavaly is rengeteg büntetést kiosztottak, majdnem 1000 büntetést emiatt, úgyhogy ön is figyeljen, mert a kormányhivatal munkatársai ellenőrzik ezeket. No, hát ezek a hírek a nagyvilágból, megyünk is tovább a reggelben, megyünk a névnaposokat, köszöntjük mindjárt elő, viszont Tupac érkezik a Changes-el. Jó reggelt!
1: Ez a Szantriz reggel!

Jó reggelt, szép jó reggelt! Június 8-a van, ez az Antrit reggel, 6 óra 23 a pontos időnk, tehát fél hét előtt járunk 7 perccel az év 159. napján, 206 van még vissza, és a medárdokat köszöntöm. Elsősorban a medárd a germán Machthard név latin medardus formájából ered, jelentése hatalom plusz erős, merész, de vannak még egy páran: Aglent, Ágnes, Agnéta, Elga, Ellák, Helga, Helma, Helza, Hulda, Izabel, Izabella, Kalipszó, Kalliope, Kerubina, Méda, Medárda, Tas, William, Vilmos, Zaránd és Záred. Hát számukra is sok-sok boldogságot kívánunk. Természetesen a születésnaposokkal folytatjuk majd a sort. Előbb viszont még Peter André énekel nekünk, ez a Mysterious.

0: Szép jó reggelt, ez az Antit reggel, 6:30 van pontosan, itt vagyunk június 8-án, és eljött az ideje, hogy a születésnaposainkat ünnepeljük, van belőlük ma egy pár, például Szil Kálmán politikus, korábbi miniszterelnök, Bonnie Tyler, Velszi rock énekesnő és dalszerző, Tim Berners-Lee, angol informatikus, aki a világháló, vagyis a World Wide Web mai formájának a kifejlesztője volt egyébként, de Besenyei Péter magyar műrepülő, versenyző, repülőoktató és berepülő pilóta is ma ünnepel, illetve Kanye West 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer és rapper is ma vágja a tortáját. Sok-sok boldogságot kívánunk nekik innen is!
1: Happy birthday!
0: És kanyarodunk rá majd a folytatásban természetesen a kalendáriumra, megnézzük, hogy milyen eseményeket tartogat nekünk a mai nap, vagy hát tartogatott nekünk a mai nap. Mindjárt jövünk vissza, ne menj sehova!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velük!
2: Ennyi volt a reklám!
3: Antrit reggel!

Amennyiben jártunk DJ személyekkel, jó reggelt, 9 perc múlva 3:47 üt az óra, június 8-án hétfőn itt az Antrit reggelben, és gyorsan, ahogy ígértem, ránézünk a kalendáriumra, nem sok minden történt ma, hát június 8-án mi a fene történhetett volna, gondolták már elődeink is. Egyébként 1099-ben Jeruzsálem ostromát kezdték meg az első keresztes háborúban, illetve 1867-ben a kiegyezés folyamatát befejező aktusként megkoronázták első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét a budavári Nagy Boldogasszony templomban, tehát a Mátyás templomban, általános amnestiákkal pedig elkezdődött az 1848-as, 49-es szabadságharc emigránsai számára, és végül 1903-ban Miskolc, illetve Diósgyőr között az országban elsőként menetrend szerinti autóbuszjárat indult. No, hát ezek voltak mind az említésre méltó események, úgyhogy zenélünk egyet, mert tényleg nem sok minden történt, még az időjárás, illetve a sporthírek vissza vannak a horoszkóp előtt, addig pedig létezünk az Ergóval, jó reggelt! Yeah! Antrit reggel!

Jó reggelt, egy perc múlva 3-4 hetet üt az óra, itt vagyunk az Antrit reggelben, és ahogy ígértem, gyorsan ránézünk az időjárásra, illetve a sporthírekre, mert hogy hétvégén azért volt bőven, egyébként 18 fok van már, és derült az égbolt, a nap is kezd kisütni, ne feledje, a mai nap folyamán 11 és 15 óra között magas lesz az UV-sugárzás, valamint nyári ruhát ajánl az időkép. No, ezt még kivesézzük, és akkor most jöjjenek a sporthíreink, mert hogy hát ilyenkor a hétvégén összesűrűsödnek a dolgok, bár a bajnokságok ugyan befejeződtek, nem maradtunk a sportprogram nélkül, ugyanis felkészülési meccseket játszottak a labdarúgók, Magyarország még pénteken verte a finneket 2-1-re, a női válogatott pedig Azerbajdzsán győzte le, szintén 2-1-re, ők a VB-selejtezőn. Még mindig a pénteknél maradva a férfi és női röplabda válogatottunk és játszott az Európa Ligában, előbbiek Csehországtól kaptak ki 3-0-ra, utóbbiak pedig Portugáliát verték ugyanilyen arányban, és szombaton a hölgyek Észak-Macedóniát is maguk alá gyűrték, szintén magabiztos 3-0-val, vasárnap pedig a férfiak verték hasonló sikerrel Norvégiát. Aztán a 3x3-as női kosárlabdásaink 17-16-ra győzték le a letteket a világbajnokság rájátszásában. Ez igen, gratulálunk. Szombaton pedig a női bajnokok ligája Final Four-t rendeztek kézilabdában, és egy szuper eredmény született szombaton, méghozzá a Győr részéről 31-30-ra verték a Brestet, viszont sajnos másnap kikaptak a Metztől 31-39-re, úgyhogy a második helyen végeztek, de ez is szép, ehhez is jár a gratuláció természetesen. Aztán ütögessünk kicsit teniszlabdát, mert hogy a Roland Garroson megrendezték a férfi döntőt és a női páros finaléját is, előbbiben az olasz Coboli és a német Zverev játszott, utóbbi 3-2-es sikerével zárult a mérkőzés, a hölgyeknél pedig a cseh-amerikai páros Siniakova és Townsend győzte le ellenfelüket 2-0-ra. És a száguldás szerelmesei Monakóban látogattak a hétvégére, ha csak tévén keresztül is. Ott Antonelli siker született a Forma 1-ben, Hamilton csúszott be a második helyre. Hát mindenkinek gratulálunk először is. És természetesen megyünk tovább, majd a horoszkóppal, az ikrekkel kezdünk, úgyhogy ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 6 óra 50-kor. Megkezdjük a horoszkópunkat, ahogy ígértem, és természetesen az ikrek vannak elől, mert ugye az ikrek havában vagyunk. No, az ikrek, ha valamiben nem járt sikerrel, azért még nem kell elcsüggednie, az is lehet, hogy még nem látja tisztán az eredményeket, és a helyzetét tévesen ítéli meg. A mai nap amúgy sem alkalmas a döntések meghozatalára, sem a komoly tárgyalásokra. Az uralkodó bolygóját érő neptuni fényszög szinte lehetetlené teszi a tiszta kommunikációt, félreértések és tévedése kevésbé vígjátéka ez a nap. A rák általában hajlamos kettőt is hátralépni, mielőtt egyet tenne előre. Különösen akkor tesz így, ha úgy érzi, valaki megtámadta vagy sérti az érdekeit. A mai napon végre szedje össze magát, nem hátrálhat meg folyamatosan ön, mert akkor nagyon hamar eléri a falat, a saját határait. És akkor már nem lesz hova hátrálnia, és úgyis vissza kell vágnia. Kezdje jobb pozícióban, de okosan, taktikusan. Az oroszlán határozottan és céltudatosan tör a céljai felé. Nem hajlandó feladni a terveket, de azért némi módosításokra, kompromisszumokra még ön is hajlandó lehet. Éppen a cél érdekében. A ma mindennél minél hatékonyabbnak, megértőbbnek mutatkozik bizonyos tárgyalásokon, megbeszéléseken, annál ragyogóbb eredményre számíthat, és ráadásul annál hamarabb. Ne legyen hát vaskalapos, hallgasson meg másokat is. A szűz, ha a szíve mélyére néz, akkor látja, hogy másra nem vágyna, mint több szerelemre, szeretetre. Mégis, mikor a partneréhez közeledik, örökösen csatákba torkollik a viszonyuk. Talán ön sem értelmez helyesen minden szót, talán túlságosan nagyjátornyosultak már önök között a félreértések hegyei, így nincs is esélye az egymásra találásnak. Ez semleges környezet sokat segíthet. Hívja ma, megy meghitt helyre a kedvesét. A mérleg ma reggel még azt hiszi, hogy a szokásos rutin nap következik el az ön számára, mégis a hatodik érzéketán megsejt valamit, mert a szokásosnál gondosabban öltözik, és az arcát is jobban formába hozza a tükör előtt. Ha ön a gyengébb nem tagja, azért ne vigye túlzásba a sminkelést, akkor ez jó, ha láthatatlanul teszi önt üdébbé. A nap eseményeihez ez fog igazán illeni, készüljön az örömre. A Skorpiót szokatlan izgalomba hozhatja ma egy váratlan esemény. Ne aggódjon, nem lesz önre negatív hatással. Akár a munkahelyén, akár a családjában történnek változások, az nem fogja érinteni az ön pozícióját. Igaz, sor kerülhet elszakadásra, de nem azonnal. Ha sürgetést érez magában arra, hogy az illetővel valamit még lerendezzen, ne halogassa, még ma vonja félre őt egy négy szem közti beszélgetésre. És akkor itt most megfelezzük a dolgot, érkeznék majd a nyilas, előbb viszont még a Rolling Stones énekel, maradjon velünk!
1: Ez a Szantrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antlit reggel, 3 perc múlva már 7 óránál járunk, úgyhogy gyorsan még folytatjuk a nyilassal a horoszkópunkat, mielőtt őket is elfelejtjük. A nyilasnak komoly döntésre kell elszánnia magát a mai napon a szerelmét illetően. Ha már van tartós kapcsolata, akkor felbukkanhat egy harmadik, ami erősen megrázza önt lelkileg. Ez ugyanis nem egyszerű flört, habár talán annak indult, ám sikerült annyira belekeverednie, hogy már nem lát kiutat belőle, ám a sors úgy hozza, hogy ez nem mehet így tovább. Ha még nem volt tartós kapcsolata, akkor egyszerűbb a döntés. A bak hiába, hogy ki nem állhat valakit, a sors ma úgy hozza, hogy egész nap vele lesz összezárva, és még együtt is kell dolgoznia vele. Jobban jár, ha elássa a csatabárdot és előveszi a színészi képességeit. A végén még azon kaphatja magát, hogy nem is utálja annyira az illetőt, és nem csak azért, mert olyan ragadós, a türelmes jó kolléga szerepe, ráébredhet, hogy az illető nem is olyan rossz fej. A vízöntőnek a mai napon zseniális, formabontó ötletek pattanhatnak ki a fejéből, amikkel még a környezetét is sikerül teljesen lenyűgöznie. Egy váratlan találkozás vagy beszélgetés olyan kapukat nyithat meg ön előtt, amelyekre korábban nem is gondolt. Ne féljen hallgatni a megérzéseire, mert a csillagok most minden merész lépését maximálisan támogatják. Használja ki a lendületet, és merjen kicsit eltérni a megszokott rutintól. A halak ma még megpróbál elhallgatni bizonyos dolgokat, még némi színjátékra is hajlandó a békesség kedvéért, de eddig csaphatja be önmagát, ez itt a kérdés. Tudja, hogy bizonyos konfrontációkat előbb-utóbb vállalnia kell. Igaza van, ha ma még inkább kerüli a konfliktusokat, de készüljön fel rá érvekkel és tényekkel is. Akár a főnökét, akár a kedvesét kell majd meggyőznie, önnek kell osztania a lapokat. A kos bár a végjókat eredetileg nem önként vette magára, a jegyében járó Szaturnusznak köszönhetően valójában belső nyugtalanságot érez mindaddig, amíg a kötelességeit el nem végezte. Ez rendjén van így, ez a Szaturnusz tanításainak egyike. Azt azonban van módja magának megválasztani, hogy merre felé kötelezi el magát. Ha ma válaszút elé állítják és jól dönt, hamarosan magasabb pozícióba léphet. A bikát még mindig várakozásra kényszerítik a csillagai, sajnos nem léphet, amíg valakitől jóváhagyást nem kap. Persze azért volna mivel eltöltenie ezt a kellemetlen várakozási időt. Tanuljon, képezze magát, vagy egyszerűen csak tágítsa a látókörét. Egy filozófiai, bölcseleti mű ma nem véletlenül akad az ön kezében. A várakozás az idő kitágulásának az ideje is. Töltse meg tartalommal, formálja a tudatosságát. És akkor itt ennyivel be is fejezzük a mai horoszkópunkat, úgyhogy szaladunk is tovább, a hírekből informálódunk, természetesen Vali is érkezik, vele pedig a napirtost faggatjuk majd, ne menjen sehova, folytatjuk a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnyit közterületi plakáton alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perccel járunk 7 óra után, én Vörös Levente vagyok, és már itt van velem Pál Vali a stúdióban. Hello Vali.
8: Jó reggel, szia Levi.
0: Vali. Megjöttél, hosszor a napsütés.
8: És már most nagyon meleg van.
0: Nagyon én meleg van, így van. Tök jó időnk lesz a mai napon.
8: Ma még holnap, aztán majd hétközepétől kicsit elromlik, de erről majd később.
0: Igen, erről majd később kitérünk. No, napi ötösözünk egyet, mi a mai kérdésünk?
8: Retro rajzfilm sorozat, kinek mi volt a kedvence?
0: No, azért itt szerintem előkerülnek majd olyanok, amiket majd, ha meghal...
8: Ami már ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi, aztán azt hiszük, hogy valami újdonságnak számít, aztán kiderül, hogy az is retro, mert hogy mondjuk már 10-20 éves maga a sorozat, de ezt majd...
0: Ezt is megbeszéljük, mi a retro. Igen, elő viszont a dombok felett járunk majd, úgyhogy jövünk a napi ötössel, nem menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kamiko, jó reggelt, jó reggelt! Két perc múlva, 7:45-nál járunk. Hello, Vali,
1: hello!
0: Jó reggelt! Jó reggelt! Nem húzod ki ezt a jó kis
1: De fünket? Nem húzom ki, mert mindjárt akkor után de majd a következő
0: Besüt a nap, és akkor mi van? Van napszemüveg.
1: Ja, jó,
0: neked
1: van.
0: Nincs?
1: De van, de csak...
0: Na, látod.
1: Ja, te napszemüvegbe szeretnél ülni?
0: Hát, ha süt a nap.
1: Jó van, majd meglátjuk.
0: No, napi ötös. Napi ötös, mit tudunk a napi ötösről? Mi a mai kérdésünk?
1: Hát kinek mi a kedvence? Retro rajzfilm, vagy rajzfilm sorozata?
0: Így van, és hát öten vannak, mint ugye napi ötös. Kezdjük mondjuk akkor Gabival, mit tudunk Gabiról?
1: Gabi nagyon határozott egyéniség, vidám, pozitív személyiség.
0: No, hallgassuk, hogy Gabinak mi a kedvence.
2: Hát retro sorozata jó barátok, egyértelműen. Retro rajzfilm, mi számít retrónak? Tehát mondjuk a nem tudom, egy oroszlán király retrónak minősül, vagy nem, vagy nem tudom. Mert hogy rajzfilmben nagyon szeretem az oroszlán királyt, de nem tudom, hogy ez retrónak minősül-e.
1: Hát igen, kinek mi a retro. De egyébként őrület, hogy a jó barátok is annak számít. Tehát az, ha jól emlékszem, 2000-ben lett vége. És
0: nekem
1: akkor...
0: az már retro.
1: És az már 26 éve. Az nagyon durva, hogy aznak már 26 éve vége van.
0: Hát, de próbálkoztak utána, nem? Ilyen kis spin-offokat gyártani, nem?
1: Nem, valami... nem, annyi volt, hogy így összejöttek egy pár éve, és akkor így felidézték, hogy hogyan is zajlott a sorozat forgatása. Én a mai napig bármikor újra nézem. Tehát bármikor ez a megunhatatlan sokszor csak egy ilyen háttérzajként is megy. Úgyhogy én nagyon szeretem. Oroszlán király, hát ilyen egy-kettőt megnéztem belőle.
0: Simba!
1: Igen, de hogy így nekem így a rajzfilmről, tudod, ezek a tévések jutnak eszembe, mint Kockás fülű nyúl, meg ilyenek. De ez nyilván ez ilyen korosztályfüggő, nem?
0: Az M1-M2, nem?
1: Igen, amikor még csak az volt.
0: Kockás fülű nyúlt én is szerettem. Na most én is, nekem is eszembe jutott egy pár.
1: Meg a Tobi és Jerry.
0: Jó, igen. Na de Zoli, mit gondol, hogy neki mi a kedvence?
1: Zoli egy fiatal filmes, aki gyerekkora óta rajong a moziért.
0: Hallgassuk Zolit.
3: Ezen gondolkodtam, és én nagyon szerettem régen a Bolondos dallamokat, meg a Freddy és Bénit. Ezek talán ilyen retro sorozatnak, vagy rajzfilmnek mondható. Persze most már mi retro, szóval, hogy talán már a 2000-es évek elejé Cartoon Network-ös sorozatok is retrónak számítanak. Ott volt az a Bátor a félénk kutya, ha jól emlékszek, azt szerettem. Úgyhogy nagyjából ennyi. Retro sorozatok közül pedig hát én a Hawaii Five-ot azt néztem régen, meg a hát a Csupasz pisztolyt, de az ugye ilyen kis limitált széria volt. Aztán utána lettek a filmek. Szóval nagyjából így.
0: Nekem fogalmam nincs, hogy Zoli miről beszél.
1: A Cartoon Network megvan, mint maga csatorna.
0: Igen, rajzfilm.
1: De hogy amikről beszélt, az nekem jó, Csupasz pisztoly, jó, az megvan, de az úgy sorozat, hogy 1-2-3 része volt. Ez
0: nem,
1: egy amerikai
0: van kis
1: film.
0: Sorozata. Annak, hát igen? Most mondta, hogy utána jöttek a filmek.
1: Ja, azt nem tudtam.
0: Azt én sem. De ha a Zoli mondja, én a Zolinak elhiszem.
1: Hát ő filmes.
0: Mert én ismerem, ő egyébként mozigépész, tehát.
1: Ja, hát akkor meg pláne.
0: Úgy könnyű, igen. Meg statiszta, meg mit tudom én, úgyhogy ő otthon van azért.
1: Meg hát a Disney, igazából a Disney, nem? Ami gyártja azokat a sorozatok.
0: A nagy rajzfilmeket, igen. Sorozatokat.
1: Meg hát nyilván a filmeket is, de hogy retrónak számít-e. Ugye a Minimax az még ma is megvan, még a gyerekeim azt nézték, ugye ott ilyen kis cuki, kis rajzfilmek voltak, ugye ilyen animációsok.
0: A kutya megvan, amelyiknek fölmentek a szavak, a betűk az agyába, és
1: igen,
0: beszél.
1: Igen, Márta. Na, igen, mert megette a paradicsom levesből a betűtésztát, és ezért tudod, ezt én is szerettem. Ez nagyon jó, igen.
0: No, hát akkor hárman hátra vannak még, azt kérdezzük tőlük, hogy mi a kedvenc rajzfilmük, rajzfilm sorozatuk, vagy rajzsorozatuk, és akkor előbb viszont Ava Max-énekel, nem menjen sehova. Antrit reggel!

0: do.
1: És itt is vagyunk, jó reggelt, 7 óra 20 perc van, az Antrit reggelben, június 8-án, napi ötösözünk,
2: Vali. Igen, és kinyitottam a redőnyt.
1: Jaj, köszönöm szépen, igen.
2: Mert de... most nem süt ide annyira most ne... a nap, hát most nem, egy kicsit hát beborult. Egy kicsit beborult most, de nem lesz ez így.
1: Rendesen félek, nem ám esik Medárd napján.
2: Tényleg ma Medárd napja van, de azt mondják, hogy nem fog esni.
1: Én is azt láttam, ugye? De hát csak nem. Na. Csak nem. Most takarja a napot a felhő, az biztos. És az is biztos, hogy napi ötösözünk.
2: Igen, vagy kinek mi a kedvenc retro rajzfilm sorozat a rajzfilmje?
1: Igen, ez a kérdésünk. Igen. Ketten már elmondták, Nikivel folytassuk mondjuk.
2: Niki igazi sportos nő, egy nagy lány anyukája, sporthírek kapcsán gyakran hallható a rádióban.
1: Na, hallgassuk Nikit.
3: Hát tudom, én egyértelműen azon nevelkedtem, úgyhogy nekem mindenképpen az filmekben, meg nem sorozat, de igen, retro a Bud Spencer-es filmek, amit nem én magam szeretek, hanem a férjem ajánlja, és nagyon-nagyon imádom, ahogy kacag rajtuk, és ezt így emiatt szeretem ezeket a filmeket.
2: Na, Bud Spencer, ez jó, ezok jók voltak. Piedone, vagy nem, hogy kell kiejteni.
1: Igen,
2: azt szerettem azt én is régen. De tényleg ezek a retrónak számítanak.
1: Hát abszolút, hát még a 2000-es évek előtt
2: akkor igen,
1: a
2: bőven.
1: Na látod, hogy mi a retro, ugye az a kérdés.
2: Igen, hogy mi a retro, kinek ki hány éves, szerintem, attól függ, nem, hogy ki hány
1: szerintem,
2: éves.
1: Szerintem az a retro, legalábbis nekem, ami az én születésem előtt történt, illetve csinálták, az már retro. Nyilván mindenkinek a saját születés napja előtt, ami történt, az már lehet retro. Most, hogy ki, hogy gondolja, lehet mondjuk meghatározni, hogy a 90-es évektől retro, de szerintem egyébként már 2026-ban, a 2000-es évek előtt, tehát a gyorsan akartam mondani, mi történt akkor?
2: Mikor?
1: A 2000-ben váltottunk.
2: Ja, igen.
1: Ezred igen. Váltás miatt igen. Az már retrónak számít, ami
2: hát vagy talán az, ami gyerekkorunkban néztünk, nem? Talán azt mondhatjuk, hogy az mindenki, amit gyerekkorában nézett.
1: Na jó, de lehet, hogy egy 14
2: nézett.
1: Évestől, ha megkérdezzük, akkor mesni. Az még nem retro. Igen. Mert az még csak pár éve volt. Lehet, hogy gyerekkorában most jött, néztek.
2: Én még nálam, még ugye ezek a báb rajzfilmek is voltak, tehát hogy ilyen nagyon...
1: A
2: nagyon...
1: Süsüt néztünk.
2: Jó.
1: Fent van az összes
2: tényleg,
1: a... Igen,
2: de jó.
1: Klikken, és Süsüt néztünk.
2: Jó. Aha, az nagyon
1: azt,
2: jó.
1: Azt nagyon szerettem én.
2: Aztán majd így eszembe fognak jutni így közben.
1: Az már akkor is retro volt szerintem, amikor...
2: Futrinka utca. Az nincs meg. Na, az tényleg retro.
1: Ilyen Megmester, meg...
2: Tényleg, az is.
1: Megkelek, vagy hogy...
2: A Vízipók, Csodapók.
1: Vízipók, azt is néztem.
2: Az is, igen.
1: Jó, hát vannak retrók, meg vannak még ketten, akik elmondják, igen. Hogy mi a kedvenc rajzfilmük, rajzfilm sorozatuk, úgyhogy velük folytatjuk, majd előbb viszont Katy Perry énekel nekünk, jó reggelt!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Unfit reggel, 3 perc múlva a 7:30.
1: És ugye? Folytatjuk a... Így van. Na, nem, az... nem fogom most, mert nem húzol be.
0: Nem, de nem is akartalak. Igen, folytatjuk a napi ötösünket, amiben azt a kérdést tettük fel az ötöknek, hogy...
1: Hogy kinek mi a kedvenc retro rajzfilme, ilyen rajzfilm sorozata.
0: Igen, és már 3-an is elmondták.
1: Igen, és elég vegyes van így a... Nem annyira régiek, meg újabbak is, Jó barátok például.
0: Igen, mondjuk az nem rajzfilm.
1: Hanem sorozatnak számít.
0: Jó, elmegy. Még ketten vannak hátra. Folytassuk akkor a Dávid kollégánkkal, aki szabadságát tölti a héten.
1: Jól megérdemel szabadságát tölti. Igen, Dávid a szép irodalom szerelmese, de rendkívül szereti az idegen eredetű szavak használatát.
0: Na, hallgassuk Dávidhoz.
2: Hát attól függ, hogy mi számít retrónak. Nyilván, de hát hogyha tényleg nagyon retro, akkor szerintem a világ egyik legjobb rajzfilmje a Macskafogó, de nagyon szerettem az Erdőkapitányát, sokszor láttam a Ludas Matyit. Ha nem ennyire retro a sztori, és mondjuk sorozatról is beszélünk, akkor mondjuk még retrobb, akkor a Pityke Őrmester, magyar népmesék, nyilván, de hogyha kevésbé retro, hanem mondjuk a 30-31 éve létrejött sztori is retro, akkor egyértelműen Herkules.
0: Herkules a vége.
1: Igen, de magyar népmesék.
0: Nekem tudod, mit az esembe a Tintin kalandjai.
1: Nem sokat tudom, hogy van, de hogy így nem láttam annyira. Erdőkapitánya is megvan, igen.
0: Hát a Tintin kalandjai mondjuk az, igen, régi, 83.
1: Ludas Matyi.
0: 83. Vagy hogyan? Na mindegy.
1: Ezek a klasszikus
0: magyar népmesék.
1: Igen.
0: Ugye a magyar népmeséken még, ha jól tudom, a Bélánk is dolgozott.
1: Weisz Béla?
0: Igen.
1: Azt nem tudtam.
0: Úgyhogy vannak azért dögivel, és szerintem Zsófi is fog még olyat mondani, amit nem mondtunk.
1: Igen. Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk Zsófit.
3: Retro rajzfilm, jaj, azokat nagyon szeretem. Hát, imádtam a Vukkot. A Vukkot én nem tudom hányszor megnéztem, és szerintem a mai napig képes vagyok újra nézni bármikor. Illetve a Nils Holgersson. Nekem még a Nils Holgersson az egy ilyen örök szerelem. De biztos, hogy sokat gondolkodnék, sok lenne, mert szerintem nagyon jók voltak ezek a régi rajzfilmek.
0: Mondtam én, hogy mond olyat, tényleg, még, ami nem volt.
1: És még egy eszembe jutott a 80 nap alatt a föld körül.
0: Az, amiben a szakállas
1: Igen, és ilyen állatok voltak a szereplők, és akkor utaznak, és akkor a hajón.
0: Igen.
1: Emlékszem. Arra is emlékszem, hogy keddenként volt a tévé. Tehát ez így annyira rögzült nekem, hogy keddenként volt.
0: Nálam meg úgy van, hogy megvan, hogy melyik URL címet kell beírni, igen, és akkor oda találom.
1: Nem, nekem meg volt, hogy a tévében mikor adták, és ez így, ha jól emlékszem, kedden. És ez egy hosszabb rész, mert ilyen 30 perces volt egy rész ennek a 80 napot. Meg a Nils Holgersson is, ez nem egy rövid volt, szerintem egy ilyen 20 perces lehetett egy rész.
0: Ludalibán mi repül?
1: Igen, vagy Ludak. Ludak, igen. De nem, aztán nem emlékszem.
0: Vadludakkal.
1: Igen.
0: No, hát retroztunk akkor egy kicsit. És mielőtt

0: Megyünk tovább az időjárással, közlekedünk egyet.
1: Közlekedünk előtte.
0: Úgyhogy nem menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, Dobd be hétfőket!
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám.
10: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió a Twitter közlekedés.
0: Brum-brum, itt is vagyunk a közlekedési infokkal, vali mi a helyzet az utakon.
1: A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Tolna között a 126-os kilométer környékén ma kátyúznak, és ezért délután 3 óráig sávlezárás lassítja az autósokat. Illetve ugyancsak a 6-os főúton a 110-es és a 123-as kilométer között kaszálás miatt mindkét irányban útszükületre számítsanak az arra haladók, valamint a 65-ös főút 33-as kilométerénél építési munkák zajlanak, ezért ott is figyeljenek az arra közlekedők.
0: Azt a mindenit, mennyi minden újítás, meg mindenféle. Igen. Én pedig közelítek a városra, ahol azt látom, hogy az újvárosi templom előtti szakasz a Parászta utcától, illetve a Kadarka utca vége is már vörösödik. Ezen kívül a Damjanics utcától egészen végig, a központon keresztül a Csatári körforgalomig igencsak sokan vannak, hol piros, hol vörös a térkép, így váltakozik, a központnál inkább zsúfoltságot látok, illetve a Szent István tér is ilyen, a Mészáros Lázár utca, ami még egy kicsit ilyenkor be van dugulva, az elkerülőn természetesen a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, mert hát, hogy miért ne, és a Pollák Mihály utcánál, ott a felüljáró szakaszánál is pirosat látok, úgyhogy arra is elég sokan haladnak. Rendőrökről, trafiról nem érkezett bejelentés, de amennyiben önnek van információja, vagy valami szokatlan tapasztalat, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy üzenetet SMS, illetve Viber formájában is a 3944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, egy perc múlva 3:48, hello Ali.
1: Hello Levi.
0: Sokadjára is. Érkezett egy üzenetünk, amiben, hogy is mondjam, csatlakoztak a mai témánkhoz.
1: Igen, ugye retro rajzfilmsorozatokra kérdeztük.
0: Miatt rátérünk az időjárásra, azért megmutatom, hogy mire gondolt az
1: igen,
0: illető.
1: Igen, igen.

0: Így van,
1: a mert hogy a hallgató azt írta be, hogy a kacsa meséket nagyon szereti.
0: Együtt énekelték a buszon.
1: Igen, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetet.
0: Így van, köszönjük az üzenetet, és egyébként várjuk a 3944-44-re, akár útinfója van, akár csak hozzászólna a témához, Viber, SMS.
1: Így van, kinek mi volt a kedvence.
0: iMessage formájában, így van. Meg egyébként a Facebook oldalunkra is lehet üzenetet írni, úgyhogy nyugodtan oszta meg velünk akár a kedvenceit, és akkor térjünk rá az időjárásra, mert hát, hogy az
1: mert
0: van.
1: Hát, ma medár napja van, és ugye a népi jóslat szerint, ha ma esik, akkor 40 napig esik, hát nem jósolják, hogy ma esni fog, sőt, hát az időkép szerint abszolút felhőmentes napsütéses idő van, hát most
0: nekem
1: ez itt
0: mindig,
1: nem mondható
0: még mindig
1: el,
0: nem tetszik az a
1: mert
0: felhő,
1: hogy be van borulva, mondjuk esni nem fog, hát azt mondják, hogy 29 fok
0: majd,
1: lesz
0: hogyha
1: a
0: 23 óra 59 letelt, akkor igen, majd megnézzük, hogy esett itt medár napján.
1: Szóval 29 fok lesz a maximum, az UV sugárzásra felhívják a figyelmet 11 óra és 14 óra között, csapadék nem várható, szél sem lesz jelentős, úgyhogy egy meleg nyári napunk lesz ma.
0: Így van, nyári ruhát javasol hozzá.
1: Napszemüveggel, az feltétlenül.
0: Pollenterhelés tekintetében a pázsitfűfélék, a csalánfélék, illetve a gombák vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy ha bármilyen tünetet tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon az orvosához, és akkor ő tud segíteni önnek, hogy legyőzze az allergiát, vagy legalábbis valahogy enyhítse a tüneteket. Egyébként fronthatás nem várható, a meleg fokozódása miatt viszont a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és még dekoncentráltság is előfordulhat, helyenként pedig füllet lesz az idő, úgyhogy emiatt légszomj és nehéz légzés is jelentkezhet. Ugye az UV-sugárzást Vali is említette, én pedig nem hagyhatom ki, hogy erősítsük immunrendszerünket, ami nagyon fontos,
1: folyadék,
0: zöldségek, gyümölcsök és a megfelelő mennyiségű folyadék, és mindig hozzá szoktam tenni, hogy lehetőleg ez víz legyen.
1: Igen.
0: Nem cukrosüdítő, vagy tea,
1: ja, abszolút,
0: valami,
1: a víz a legjobb.
0: Valami jótékony a szervezetre, meg nem alkohol, meg mit tudom én, energiaital, hanem víz az a legjobb, az a legjobb.
1: Igen.
0: No, hát az lenne a legjobb, hogyha kisütne a nap, de hát
1: szerintem még
0: egy
1: óra aztán tele, majd
0: meglátjuk. Egy óra aztán kisüt. No, igen, egyébként azt írják, hogy nagyjából 9-re. 9-re lesz újra. Derült az égbolt, nálunk viszont derült a dalok miatt a hangulat, úgyhogy La Boucher és a Falling in Love, ezzel folytatjuk. Jó reggelt! Andrit reggel!

0: Jó reggelt, jó reggelt! 5 perc múlva már 8 óránál járunk, ez az Antrit reggel, június 8-án hétfőn.
1: Így van, és hát arra
0: retróztunk.
1: Retróztunk, azt kérdeztük a napi ötös tagjait, hogy kinek mi a kedvenc retrofilm sorozata, vagy a rajzfilmje esetleg, és hát elég vegyes volt, nem?
0: Igen.
1: Talán korosztálytól is függött,
0: igen,
1: hogy
0: mert
1: ki
0: ugye,
1: mit
0: kinek
1: mond,
0: mi a retro?
1: Kinek mi a retro.
0: Ez a kérdés.
1: Volt itt az egy kicsit modernebb, akár a Jó barátok, vagy hát az Oroszlán király is azért modernebbnek mondható talán, mint a régi
0: mi
1: magyar népmesi.
0: Rajzfilm, magyar... Oroszlán király. Azt mondod, hogy modern, hát az még...
1: Nem. Jó, annak vannak 94. Most 94-es, ó. De annak vannak most valami, azt hiszem, élőszereplőst is csináltak.
0: Igen,
1: talán,
0: igen. Hát az most más nyilván, de szerintem Gabi nem arra gondolt. De,
1: hanem arra, az eredeti, a Disney-re, ugye?
0: Igen, hát a Disney ugye régen rengeteg a Pixar, meg ez a Toy Story,
1: rengeteg. Verdák.
0: Nagyon jó.
1: Verdák, az nagyon jó volt, igen.
0: Life is a highway, ezt
1: igen, Toy Story, hát azt imádtam én is, az bármikor meg igen, tudom
0: úgyhogy,
1: nézni.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen film van.
1: De hát a klasszikusokat is ugye említették a napi ötös tagjai, mint a magyar népmesék, vagy az erdőkapitánya, a Vuk.
0: Mi jók voltunk egyébként a magyarok.
1: Jók, abszolút.
0: Rajzfilmekben. Rajzfilm, ugye a Kecskeméti rajzfilm stúdió.
1: Igen, ők készítették.
0: Ők hát uh-huh. ugye nagyon sok népmesét, uh-huh. ugye a népmesét csináltak, meg rengeteg mindent. Tehát,
1: a Szaffi például.
0: Szaffi is, hogy ne.
1: Tényleg.
0: Most próbálok még visszaemlékezni, de...
1: A Ludas Matyi ugye azt Dávid említette.
0: Igen. Van azért mire visszagondolni, de külföldiekből is szerintem egy csomó olyan megmaradt bolondos dallamok,
1: igen, a kacsamesék, ugye ezt bejátszottuk, igen, mert az egyik hallgatónk írta, hogy az
0: hát
1: volt
0: az
1: a
0: sokaknak megmaradhatott,
1: kedvenc,
0: ugye a híres félbeszakítás miatt.
1: Igen, ez nincs
0: hát
1: meg.
0: Amikor bejelentették Antal Józsefnek a
1: ja,
0: halálát,
1: és akkor
0: megszakították
1: nekem ez nincs meg.
0: Ez egy
1: így maradt meg akkor.
0: Kultus, ikonikus sorozatról, rajzfilmről beszélünk.
1: Vízipók, csodapók, azt
0: igen,
1: is
0: azt is említettük.
1: Tom és Jerry, az teljes abszolút.
0: Balú kapitány.
1: Klasszikus.
0: Hupikék, törpikék.
1: Igen.
0: Meg a
1: rég, meg a, ugye a filmes, ugye hát ez a modern feldolgozás is, meg ugye a régi rajzfilmes.
0: Mi?
1: Hát
0: milyen
1: a
0: modern
1: feldolgozás? Hát annak lett az
0: van
1: a...
0: Van film.
1: Film,
0: de az
1: hát
0: nem
1: úgy.
0: Retro, azt hagyjuk most. Ja, jó. Az most jó. Ne hessegessük el. A régi hol a tenger, hupikék.
1: Igen.
0: A házak között, vagy mi ez? Az erdő között. Valahogy így.
1: Ilyen volt,
0: valahogy
1: igen.
0: Valahogy jobban járunk, hogyha most én nem kezdek bele. Meg hát ugye az alapvető olyan filmek, mint a Hófehérke, a...
1: Hát a Disney,
0: Hamupipőke.
1: Igen. Akkor a Aranyhaj. Nekem az Aranyhaj volt még a kedvencem.
0: A Pocahontas.
1: Az is.
0: Lóka és Bolka.
1: A Kisvakond meséje, Kisvakond, ugye az is néma film, azt nem is tudom, most cseh vagy lengyel? Nem is tudom, cseh talán.
0: Valahogy úgy, igen.
1: A Kisvakond.
0: Tőlünk kész a kabra.
1: Igen. Az a rajz, az a ceruzás, varázs ceruza, vagy hogy is hívták azt a sorozatot? Hogy a kezébe kapott, és akkor így bármit tudott rajzolni.
0: Hát, az már nekem
1: hasonló kockásfülű nyúlhoz, mert így ebben ezekben nem beszélnek, hanem hát így igazából ilyen hangeffektusok vannak, csak benne meg ugye az, hogy a képet látja, igen, az ember.
0: Na, az már nekem nagyon retro, úgyhogy ennyi minden. Hát sok dolgot összeszedtünk, sok retrót, úgyhogy le is zárhatjuk szerintem az óránkat, mert hogy hát nem egész egy perc múlva már ott is vagyunk a
1: 8
0: nem délután vagyok, nem délután vagyok.
1: 8 órás híreknél, igen.
0: 8 órás híreknél, így van, informálódunk, aztán kicsit a jó híreket szemlézgetjük a jó hírek óránkban, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
7: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának 2 lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodavói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
2: Rádió Andrit időjárás.
8: Ma csak kevés gomoly és fátyol felhő zavarhatja a napsütést, csak néhol fordulhat elő zápor. Meleg nyári időnk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel, gyenge marad a légmozgás. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós, másút napos idő valószínű, 22-30 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra után járunk, 4 perccel június 8-án, hétfőn, én Vörös Levente vagyok, és itt van velem Vali, jó reggel.
1: Jó reggel, szia Levi, jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor ebben az órákban, ahogy ígértük, pozitívak leszünk.
1: Jó híreket hozunk, úgyhogy akinek van jó híre, valami jó dolog történt hétvégén, családdal vagyunk egyébként, az
0: mi is gyűjtögettünk jó híreket a nagyvilágból, hazánkból,
1: Külföldről.
0: Hát az a nagy
1: világ. Ja, az a nagy világ, bocsánat. Igen.
0: Külföldről is, és természetesen igyekszünk pozitívak lenni. Várjuk a telefonokat, ha esetleg ön is hallott valami pozitívat, vagy tud
1: valamit. Történt valami ilyen a hétvégén.
0: Akkor a 74-es körzet 444-444-es számon tud csörögni, vagy a 3944-44-es telefonszámon SMS Viber formájában is megoszthatja velünk. Addig pedig zenélünk egyet, mert hogy pozitívak vagyunk. Jó reggelt!
2: Az Antrit reggel.
9: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 12-kor pontban, itt vagyunk Valival
1: június. Jó reggelt 8-án. Mindenkinek.
0: Június 8-án, 8 óra után, és még mindig nem süt a nap.
1: De most már lassan majd feloszlik az a fel.
0: Még nem tetszik az a fel.
1: Nem tetszik.
0: Na de legyünk pozitívak,
1: igen.
0: Mert egy pozitív hírekkel érkeztünk.
1: Hát így indítjuk a hetet, ugye a hétfőt.
0: Így van. Vali, te mit találtál?
1: Én ugye, mint szoktam, én így a nagyvilágból szedtem össze a híreket, és az első hírem az pedig gátakkal, tehát vízi útvonallal kapcsolatos hírek, ugyanis rekordszámú gátat bontottak le Európában. Tavaly több mint 3700 kilométernyi vízi útvonalat kötöttek össze újra Európában, miután a kontinensen rekord számú gátat bontottak le. Egy környezetvédelmi szervezet új jelentése szerint tavalyi évben 603 folyami gátot bontottak le a kontinensen. Ez jelentős növekedés jelent a 2024-ben lebontott 542 gáthoz képest. Ez azért fontos, mert hogy biológiai sokféleség javulását eredményezi a gátaknak a lebomlása, illetve új fajoknak a szaporodását és kialakulását is. Úgyhogy ez egy jó hír, mert hogy a tavalyi évben, 2025-ben mintegy 2300 mérföldnyi vízi utat kötöttek össze újra, javítva a folyami élőhelyeket és megnyitva a halak vándorlási útvonalait. Szóval ez zajlik Európában.
0: Hát igen, meg ugye mehet vízi útvonal, mint hajót is lehet akár.
1: Akár, úgyhogy... igen, az élőhelyeket összekapcsolták, és elhárultak az akadályok, így az ott élő halak, meg ugye az egész ugye természetes élővilág az így jobban tud alkalmazkodni ehhez. Azzal, hogy lebontottak egy csomó gátat tavaly Európában.
0: Aha. Én pedig hazai financiális témában találtam már dolgokat, méghozzá, hogy 6,2%-kal olcsóbban tudhatjuk le a családi nagybevásárlást a júniusban, mint az előző év azonos időszakában. A privát bankár minden hónapban 19 éve készít felmérést, és a három legnagyobb hipermarketben hasonlítják össze az árakat. Ez egyébként 6,2%-ot jelent a tavaly júniushoz képest, idén június, és folyamatosan csökkennek az árak, úgyhogy átlagosan májushoz képest 594 forinttal kell kevesebbet fizetnünk most egy hipermarketben, ami ugyan, de hát nem feltétlen számottevő különbség, de azért, hogyha az ember minden héten bevásárol, akkor már azért 2-3 ezer forint is akár összejöhet, úgyhogy szerintem ez is egy jó hír lehet, és az is, hogy éves szinten is ugye mérséklődik az ár. Úgyhogy így változik.
1: Hát még hogyha apró lépésekben is azért haladunk, azért ez egy idő után már azért ez szembetűnő és
0: hát
1: feltűnő
0: meg egy idő
1: lesz.
0: Után, tudod, egy idő után szerintem már azért elkezd érződni az euró árfolyamnak is a
1: csökkenése, vagy alacsonyabb. Igen. Hát ez mindenképpen dollár. Hatással lesz.
0: Úgyhogy igen, ez is várható remélhetőleg. No, hát van még jó híred?
1: Egy rövidet mondok, jó, még aztán nem belefér, hogy új éjszakai vonat indul Európában, aki utazik, Hollandiát és Olaszországot, még ebben az évben új hálóvonat fogja összekötni, jelentették be ezt a múlt héten, ami jelentős lendületet adhat az európai éjszakai vasúti hálózatnak. A két országot évek óta nem kötötte össze hálóvonatjárat. Az alacsony széndioxid kibocsátású utazás iránti megújult érdeklődés közepette, azonban az European Sleeper nevű vasúti startup decembertől pótolni fogja ezt a hiányosságot. Az útvonal a szeptemberben induló Brüsszel-Milánó járat kiterjesztése, amely Antwerpenben, Bredában és Eindhovenben is megáll. A cég társalapítója azt mondja, hogy ez az összekettetés kényelmes és praktikus módon köti össze éjszaka a főbb európai régiókat, miközben a nemzetközi vonatutazást több ember számára elérhetővé teszi. Az ágyak ára egyébként 49,99-et 50 eurótól kezdődnek.
0: És azt is tegyük hozzá, hogy ugye a környezet terhelés csökkentésében nagy jelentősége van a vonatoknak, meg az éjszakai vonatoknak
1: is. Igen, úgyhogy ez idén Hollandiát és Olaszországot.
0: No, hát hogyha valaki szeretne Hollandiából Olaszország, vagy Olaszországból Hollandiából utazni.
1: Neked gondolom az is lényeg, hogy milyen útvonalon megy, biztos, nem? Tehát, hogy hol áll meg a vonat, vagy hogyan
0: Igen, hogyan épül majd fel. No, hát jó hírekből egyelőre ennyit, de van még bőven bekészítve. Ha önnek is van jó híre, hallott valamit, vagy esetleg volt valami, amit érdemes megosztani velünk, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon tud csörögni, vagy a 3944-44-es számon SMS-t és Viber üzenetet küldeni. Úgyhogy addig zenélünk egyet, aztán jövünk vissza a jó hírekkel.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, jó reggelt! Itt vagyunk 4 perccel, egészen fél pontosan 8:30 előtt, így van az Antit reggelben, aki már esetleg hallgatott minket, azt tudhatja, hogy a jó hírek órában vagyunk.
1: Így van, így kezdjük most a hetet, a hétfőt.
0: Így van, Valival kicsit pozitívan, igyekszünk pozitívan, és hát akkor még van azért pozitív hírünk.
1: Folytassam én?
0: Persze.
1: Jó, mert én ugye a nagyvilágból hoztam továbbra is híreket. Brazíliába utazunk, ugyanis Brazília élen jár a feldolgozott élelmiszerek szigorításában. Nemrég mi is beszéltünk egyik reggelben Dáviddal az ultra feldolgozott ugye, élelmiszerekről. Brazília ugyanis arra törekszik, hogy világszerte érvényesítse álláspontját az ultra feldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatban, miután javasolta a WHO-nak, ugye az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy vezessen be szigorú új szabályokat ezek értékesítésére és forgalmazására vonatkozóan. Brazília, Franciaország, Mexikó és Uruguay támogatását nyert el a javaslat szigorításához, amely elsősorban a gyermekek védelmére összpontosít. Javaslatai az ultrafeldolgozott élelmiszerek egyértelmű bizonyítékokon alapuló meghatározását és osztályozását szorgalmazzák a szabályozás mellett. Az élelmiszer egy ipar egyes képviselői és táplálkozási kutatók megkérdőjelezték, hogy ez az ultrafeldolgozott élelmiszer osztályozás nem egy túl durva eszköz, azzal érvelve, hogy nem minden csomagolt élelmiszer hordozza ugyanazokat az egészségügyi kockázatokat. Brazília megközelítésének támogatói azonban azzal érvelnek, hogy a nagy mennyiségű ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása rossz egészségügyi kimenetelekkel összekötő bizonyítékok már túl erősek ahhoz, hogy a kormányok figyelmen kívül hagyhassák őket, akkor ezek szerint egészségügyi vonatkozásai vannak
0: hát
1: ezeknek a fogyasztása.
0: Hogy igen. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek azok alapvetően nem jó hatással vannak az emberi egészségre.
1: És szervezetre abszolút. Meg hát ugye gyors, adhok ott van, meg tudod csinálni, ahelyett, hogy ugye friss alapanyagból főznénk, ami nyilván sokszor macerásabbnak tűnik, nem meg időigényesebbnek, és sokan választják talán az egyszerűbb és gyors megoldást, viszont ez az egészségünkre nincs
0: igen.
1: jó hatása. És akkor még egy dolog ide, hogy Brazília korlátozásokat vezetett be ezekre az élelmiszerekre vonatkozóan, amelyek nem tehetik ki az iskolai menük több mint 10%-át. Rio de Janeiro-ban és egy államban például már teljesen betiltották ezeket.
0: Aha. Na, hát az is, hogy legalább a közétkeztetésben is igen. próbálnak reformálni.
1: De ez még az előző alkalom akkor is azért figyeltük, hogy például Angliában abszolút ugye próbálják megreformálni az iskolai
0: hát itthon is étkezdés, meg a menü, meg itthon is vannak a szabadszedéses menze, meg ilyenek.
1: Igen. Úgyhogy
0: igen, az enyém pedig egy itthoni, és talán ennek igazán sokan lehet örülni. Egy új törvényjavaslat került az országgyűlés elé, ez pedig az, hogy a gyűlöletkeltő reklámokat és óriási hirdetéseket korlátoznak. Ugye a tervezet alapvetően véget vetne az épületek homlokzatát beborító gigaplakátok korszakának, a reklámok ellenőrzését és engedélyezését pedig az önkormányzatok hatáskörébe utalnák át, emellett pedig ugye szigorúan megtiltanák a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai hirdetések közzétételét, és ugye a közterületen vagy onnan látható helyen kizárólag utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint a tetőszerkezetre rögzített reklámhordozókon lehetne majd hirdetéseket felhelyezni, elhelyezni, és ez sem haladhatja meg a 15 négyzetmétert. Ugye azért láttunk már egy párszor olyat, hogy egy tízemeletes háznak az egész
1: oldalát, egy ilyen nem háló.
0: Az hagyján, de hogy ott még nem az oldalát, amin esetleg nincsen ablak, hanem az ablakosat, meg mindent ilyen hálóval, tudod?
1: Tényleg, de ahhoz kellett a lakók hozzájárulása mondjuk egy ilyen esetben?
0: Biztos vagyok benne, sőt, hát ebből valószínűleg pénzt is kapnak. Mert ugye a reklámszövetség azt mondja, hogy nyitottak bármiféle ilyen megreformálásra, ami a városképet, illetve az örökségvédelmet is szolgálja, és az észszerű szigorításokra is. Viszont ugye szakmai álláspontjuk szerint az a legfontosabb, hogy a szabályozás maga átlátható legyen, kiszámítható, és hogy a jogszerű piaci működés meg a társasházak anyagi érdekei között is megtalálják az egyensúlyt tulajdonképpen. És hát ugye ez talán a legfontosabb, hogy nem lehetne mindent teleszórni a plakátokkal, mindegy, hogy most politikai, vagy nem politikai, vagy gyűlöletkeltő, vagy nem az, de a lényeg, hogy egy kicsit tisztulna a városkép.
1: Igen, főleg a nagyvárosokban.
0: A nagyvárosokban az örökségvédelem ugye nagyon fontos részben amiatt is
1: meg a szigorítás. Meg ne felejtsük el mondjuk Budapesten,

0: Mondjuk a közlekedés, most kérdez, az autóban ülsz, és látsz ilyen plakátokat valamennyire, ez figyelemelvonó is lehet, nem?
1: Igen,
0: és így belegondolsz, hogyha vezeted az autót, és vezetés közben is azért látod.
1: Abszolút, igen.
0: És nyilván így van egyfajta ilyen hatása is az emberre, hogy akkor ül mondjuk a dugóban, nézelődik, akkor látja azt a reklámfelületet, vagy hát amit ugye hirdetett, hát nyilván ennek is van egy ilyesfajta szándéka.
1: Igen.
0: Ilyen hirdetéseknek.
1: Úgyhogy örökségvédelmi, és azt, hogy az önkormányzatokhoz kerülne át, hogy egyáltalán ugye felülvizsgálják ezeket, hogy szabályosak, vagy szabálytalanak, vagy mi a helyzet velük. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó hír, és ha ezt megszavazzák,
0: kicsit megtisztul így a,
1: igen, megtisztul a kép. A város, megtisztul a város. No, hát akkor jó hírekből egyelőre ennyit, de van még.
0: Még van.
1: Úgyhogy folytatjuk ezekkel. Ha önnek is van valami, láthat valamit, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 0639-44-44-es SMS Viber számunkon írhat, illetve csöröghet és írhat. Igen, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
2: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám!
6: Ez az Andrit reggel!

0: Sabrina Carpenter után már itt is vagyunk, 4 perc múlva, 3:49.
1: Miért ezt kerestem, hogy ki énekli, de most
0: Sabrina Carpenter, miért nem kérdezem?
1: Jó.
0: No, itt a jó hírek órában vagyunk az Antit reggelben, méghozzá ugye gyűjtögetjük ezeket a pozitív dolgokat, és már azért egy-kettőn túl is vagyunk.
1: Igen, én a nagyvilágból hozom, a Levi pedig a hazai
0: hírre. Én pedig inkább itt próbálom, így
1: van. Most Új-Zélandról hoztam egy hírt, ahol 5 új tengeri rezervátumot hirdettek meg. A sárga szemű pingvinek, az albatroszok és az oroszlán fókák azok között, a folyók között vannak, amelyek részesülni fognak az Új-Zéland déli szigetén létrehozandó 5 új tengeri rezervátum előnyeiből, és ezek a rezervátumok 191 négyzetmérföld területet fednek majd le, és az ország első új tengeri védett területei közé fognak tartozni így az elmúlt évtizedben. A rezervátumok, amelyek számos élőhelyet foglalnak magukban, köztük tengeri moszaterdőket, partmenti kanyonokat, mélytengeri korallokat is, a kormánynak egy irányítása alatt állnak, és szigorú halászati tilalom alatt vannak, tehát halászni piros lesz.
0: Aha.
1: Igen.
0: Ez Új-Zéland.
1: Ez Új-Zéland, igen, igen, igen.
0: Én meg majd, igen, mond.
1: Mert hogy egyébként ugye a világon egyre, minden híren, minden héten jut egy olyan hír, ahol nagyon foglalkoznak az, hogy akár a tengeri élővilágot, vagy az erdőt, tehát a környezetet, hogy próbálják védeni. Igen, egyre több törekvés van erre.
0: Na, hát ez pozitív, abszolút, abszolút. Én pedig Magyarországról hoztam egy hírt, méghozzá kapibara kölykök születtek Debrecenben, a debreceni állatkertben. Ugye most tele vannak energiával, ezt írták egyébként. Ugye nagyon-nagyon kis cukik, a korábban már egyébként született egy éve tavaly nyáron kapibara, és a világ legnagyobb rákcsálójáról beszélünk, hát nem tudok beszélni, és akár 60 kg-ot is elérhetik, de egyébként meg rendkívül barátságos és nyugodt természetű állatokról van szó, és tényleg nagyon cukik. Ugye,
1: gyorsan rákeresek, hogy
0: kapibara.
1: Ja, kapibara. Pedig biztos, hogy így ránézek, akkor. Ja, igen, igen. Vízidisznó.
0: Ja, vízidisznó, igen. Határozottan.
1: Nagyon kis cukik.
0: Igen, és békések, úgyhogy tök jó, mert a többi állat számára is megnyugtató a jelenlétük, az, hogy békések.
1: Békések.
0: Ugye pár éve volt felkapott ez a kapibára, nem, nincs meg.
1: Nem.
0: Ez is egy dalt írtak belőle, és egy nagyon-nagyon kis cuki állatkák. Dél-amerikai kifutóban vannak egyébként, úgyhogy ha arra jár Debrecenben, akkor mindenképpen
1: és úszó disznónak is hívják.
0: Igen, hát persze, mert a vízben van, és olyan, mint
1: de
0: egy
1: jó.
0: Kis
1: disznó. Kis cuki egyébként, aranyos. Igen,
0: abszolút.
1: Aranyos, igen.
0: No, és akkor van még
1: egy, ha már állatoknál tartunk, egy eltűnt fajt fedeztek fel Indonéziában. Egy hivatalosan eltűnt fajnak minősített madarat fedeztek fel újra Indonézia egy távoli régiójában, mégpedig a kék homlokú loriket, egy kicsi endemikus papagájfaj.
0: Hogy micsoda, bocsánat?
1: Igen, endemikus. Azt nem tudom, igen, majd utána nézek. Endemikus papagájfaj. Első alkalommal 1920-as években jegyezték fel, de közel egy évszázadig nem sikerült észlelni, egészen 2014-ig, amikor egy madár megfigyelő lefotózta. A további megfigyelési kísérletek kudarcot vallottak egészen most áprilisig, amikor természetvédők fényképezték le a fajt egy burui túra során, és akkor a képeket a múlt héten tették közzé. Úgyhogy egyébként hasonlóan minden hétre jut egy ilyen, hogy egy régi madár vagy állat visszatér az eredeti élőhelyére.
0: Igen,
1: micsoda?
0: A dodó madár.
1: Az melyik?
0: Hát
1: majd megnézem.
0: Ilyen rajzfilmekből ismerős nekem.
1: Milyen sárga.
0: De lehet.
1: Valami rémlik, vagy kék.
0: Nem. Majd mindjárt megmutatom.
1: Jó.
0: Egyébként meg még a végén ott tartunk, hogy a dinókat is újra felfedezzük.
1: Szóval, hogy nagyon sok új ilyen eltűnt, akár madárfaj, pillangó, akkor növényről is hallottunk az elmúlt hetekben. De sok minden történik a világban, még hogyha itt Európa közepén éppen nem is vagyunk rá túlságosan figyelmesek, de sok minden történik.
0: És még a végén ránk is kihat majd.
1: Így van.
0: No, hát pozitívságokból nem volt hiány, azt lehet mondani, úgyhogy zenélünk egyet, aztán összegezzük így a közös reggelünket Valival, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, jó reggelt. 5 perc múlva 9 óra. Itt vagy.
1: Itt vagyok. Igen. Ja, jó, hirtelen beleszóltam a mellette. És kisütött a nap. Látod, megbeszéltük, hogy 9 órára.
0: Itt az Antit reggelben meghoztuk a napsütést.
1: Így van, és ez marad is egész nap egyébként.
0: Nagyon jó lenne.
1: 29 fok maximum.
0: UV-sugárzásra nagyon kell figyelni.
1: Úgyhogy a bőrünk védelméről azért gondoskodjunk, megfelelő naptej, akár kalap, vagy valamilyen kis fejfedő a déli órákban, és a sok-sok folyadék,
0: így
1: amit
0: van,
1: már te is mondtad.
0: Viszonylag keveset a napon.
1: Így
0: ez
1: van.
0: Igen. Az egyik, ugye itt a bőrünk védelme rendkívül fontos életünk során, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, de hangsúlyozzuk inkább azt, hogy milyen pozitív dolgokról beszélgetünk ebben az órában.
1: Igen, én ugye nagyvilágból hoztam híreket, gátakat számoltak fel, ugye ezzel is kicsit megkönnyítve ugye az élővilág, a halaknak az élőhelyét, azzal, hogy ugye egy felszabadítottak nagyobb vízterületeket, meg akkor beindult egy holland olasz vasút, északai vasúti járat.
0: Igen. Én aztán... ugye hoztam, hogy csökkentek az árak.
1: Egyébként
0: megnéztem, hogy a legnagyobb mértékben az alma ára csökkent.
1: Tényleg?
0: Nem gondolná az
1: de
0: ember.
1: De most olyan drága a gyümölcs egyébként, azt néztem. Sertés?
0: Májas.
1: Májas?
0: Sertés májas.
1: Ja, ugye, igen, az a most itt azt mondja, hogy a májat akarod mondani, hogy a sertés
0: májnak. Nem, sertés
1: annak, annak csökkent az ára?
0: Annak csökkent, ez ennek a kettőnek a legnagyobb mértékben, igen. De a tej, a tejföl, a sajt, a cukor, ezek mind-mind olcsóbbak lettek. Egyedül a gyümölcs, joghurt, a margarin, meg ez a kettő drágult igazából. A tavalyhoz képest még a tojás. Ennyi.
1: Aztán mondod, hogy a plakátokat ugye
0: szigorítják, hogy nem lehet akár főleg ugye örökségvédelmi szempontból, meg városlátkép rombolása, csúfolása
1: hát
0: szempontjából.
1: Meg így eleve a látvány, hogy az ember végigmegy az utcának, mert most éppen mit lát, akár gyalog közlekedve, akár igen, az autóból.
0: Sőt, én láttam olyan, vagy olvastam olyat is, de most nem vagyok benne biztos, hogy ebből lesz is valami, hogy nem lehet kihelyezni majd fára, meg oszlopra semmilyen politikai...
1: Tehát mondjuk akkor védjük a természetet is.
0: Abszolút,
1: nyilván.
0: abszolút. És szerintem ez tök jó, hogy egy kicsit tisztábbá tesszük a környezetünket.
1: Aztán én még hoztam, ugye, hogy Brazíliában az ultra feldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatban ugye egyre több ország ehhez csatlakozik, és Brazília ugye egy olyat kezdeményezett, hogy ugye iskolai étkeztetésben ugye
0: csökkentsék
1: az ultra feldolgozott élelmiszereknek igen a mennyiségét, de hát ugye ez már egy világszerte azért, ez egy kezdeményezés, szép lassan azért talán lesz ebben is mozdulás.
0: Meg Új-Zéland fele találtak, vagy
1: új
0: alakítanak
1: tengeri rezervátumokat. Akkor a Debreceni állatkertben.
0: Debreceni állatkertben kapibarák születtek, úgyhogy igen, rendkívül cukik, érdemes megnézni őket a Debreceni állatkertnek a Facebook oldalán például, vagy esetleg ellátogatni Debrecenbe, hogyha arra jár, érdemes bemenni.
1: Igen.
0: Nagyon kis cuki vízidisznok. Megsimogatnám.
1: Úszó disznok.
0: Tudod, mint a diktátorok a filmekben a macskát is simogatnám. Ja. Nagyon cukik, békések.
1: De gondolod, hogy így hagyná is lehet egyébként, hogy hagynak, ki tudja.
0: No.
1: Aztán, és mi Indonéziában volt egy új madárfaj.
0: Madárfaj, amit felfedeztek. De nem a dodó madár volt.
1: Nem az szomorú volt, egy papagájfaj.
0: Szomorú. És az is szomorú, hogy óránk végéhez értünk, úgyhogy Vali, köszi, hogy itt voltál.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Jó munkát neked.
1: Szép napot.
0: Hello, hello. Mi pedig megyünk tovább, úgyhogy ránézünk természetesen a következő órában az utakra, még az időjáráson frissítünk, programokat is hozok, meg egy-két érdekességet, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
2: és a világ legfontosabb hírei.
3: Ez a Rádió Andrét.
8: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, és a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
3: Rádió Andrit időjárás.
8: A sok napsütésre igazi nyári időre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton a gomoly felhőkből záporok is kialakulhatnak. Reggel 10-18, délután 28-33 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot. 9 óra 4 perc van, június 8-án járunk. Én Vörös Levente vagyok, az Antrit reggelben pedig akkor megkezdjük a 9 órát. Itt programokat hozok majd, természetesen ránézünk az utakra, illetve az időjárásra is, és kiderül, hogy lehet megvédeni a babákat a nyári kánikulában a hőgutától, úgyhogy érdekes témáink vannak, addig pedig a Simply Red dalról maradjon velünk.
3: Ez
9: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
9: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Lola Young és a Messi itt az Antris reggelben. Jó reggelt, vagy már inkább szép napot. 3 perc múlva, 9:40 járunk. Én pedig, ahogy ígértem, hoztam pár programot, amire esetleg be lehet nevezni akár már ma, vagy inkább a héten, mert hogy mozink van ugyan, de csak holnaptól, viszont tervezni érdemes lehet vele. Visszakerültek olyan filmek, illetve jöttek is új filmek. A Michael-t vetítik például majd a 17 órás sávban holnap után, illetve a Megszállottság 19:30-kor, a előbbi egy angol-amerikai életrajzi film. Én láttam, egyébként zseniális, és a kritikusok véleménye is többnyire pozitív róla, illetve a Megszállottság egy amerikai horrorfilmről beszélünk, ami majd 19:30-kor kerül a mozi vászonra, ma nem, hanem majd holnap után. Viszont amit ma is lehet nézni, az a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek a vizsga kiállítása. Ez a Babits Mihály Kultúra és Központ Bakta galériájában tekinthető meg egészen június 15-éig, úgyhogy érdemes sietni, a belépés díjtalan. És van még egy kiállítás a Márványteremben, tehát nem olyan messze, szintén az intézményen belül, a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatnak a kiállításáról beszélünk, amit már ugye megnyitottak és díjaztak is. Ezt is meg lehet tekinteni a Babits Mihály Kulturális Központban június 21-éig. Ide is a belépés díjtalan, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között lehet menni. Ez a szexárdagora.hu oldalon egyébként bővebben is olvasható, vagy hát ezekről az információk bővebben is olvashatók. Mi pedig megyünk majd tovább, még programozunk, illetve tippeket és trükköket is hozok, hogy hogyan lehet megóvni majd a babát a hőgutától. Úgyhogy maradjon velünk!
1: Antrit reggel!
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, ez az Antit reggel, 9 óra 21 a pontos időnk, június 8-án hétfőn járunk, és még programokat hoztam, mert hogy 10 órától Mazsola könyvtári babaklubot tartanak. A mai napon egyébként Kovásné Szabó Lívia gyermekkönyvtáros mesél és mondókázik, illetve énekel a 0-3 éves korú gyermekekkel és szüleikkel, 10.30-tól pedig Hurrá nyaralunk, Ábelné Sütő Erika védőnő előadása következik. Ehhez kapcsolódóan majd hozok is egyébként pár tippet, hogy hogy lehet megóvni a babát a hőgutától ebben a nyári kánikulában. Előbb viszont még ide dobom a mentálhigién és műhelynek a grafológiai térítésmentes szolgáltatását, amelyet Drengács Ildikó vezet, és péntekenként kerül rá sor. Lehet foglalni időpontokat a mentálműhely.hu oldalon, érdemes körülnézni, és akkor ott a bejelentkezni, mert hogy egyébként érdekes lehet, a foglalkozás célja az önismeret elmélyítése, nem pedig egy diagnózis vagy terápia, barátságos informatív beszélgetés és a grafológia világába is betekintést lehet nyerni, pár hasznos felismeréssel is lehet gazdagodni, és igazából az ember megtudhatja, hogy mit árul el róla az írása. Meglepő élményben is lehet része, ezt írják, érdemes tehát kipróbálni, hisz térítésmentes. No, hát ezek a programok, illetve a sportközpontnak is van programja, illetve lesz, mert hogy a mozgás éjszakáját rendezik, ez majd pénteken, ahol például kerékpározásra is sor kerül majd. A Szekszárdi Sportközpont Facebook oldalán minden információ megtalálható. Szekszárd, Keselyű, Szekszárd, ez az útvonal, egy kellemes esti tekerés, hisz hát ugye mozgás éjszakájáról beszélünk, a túrás Schneider Gábor vezeti, és természetesen a biztonság az első, úgyhogy minden információt, ami ehhez köthető, megtalálja a Szekszárdi Sportközpont Facebook oldalán, valamint regisztrálni is kell a mozgáséjszakája.hu oldalon, és akkor még akár regisztrációs csomagokban, ajándékcsomagokban is részesülhet. Ez minden egyelőre, ami a programok. Ígérem, jövök a babák megóvásáról a hőségben, előbb viszont még zenélünk egyet, ne menj sehova. Antrit reggel!

Szép jó reggelt, vagy már inkább napot. Egy perc múlva fél tíznél járunk június 8-án hétfőn, egy újabb hétfőn itt az Antwit reggelben. És ha már említettem, ugye a Mazsola Könyvtári Baba Klubot, aminek 10 órakor kezdődik a foglalkozása, és 10.30-tól pedig Ábel és Sütő Erik a védőnő tart előadást Hurrá nyaralunk címmel, akkor ide azért átkötném, hogy hogy lehet megóvni a babákat a hőségtől, a hőgutától ebben a nyári kánikulában. Ugye a babák szervezete alapvetően még nem képes olyan hatékonyan szabályozni a testhőmérsékletet, mint a felnőtteké, ezért sokkal gyorsabban túlmelegedhetnek, akár rövid idő alatt is kialakulhat hőkimerülés vagy hőguta, ha nem figyelünk oda eléggé. Ugye nekünk is kellemetlen felnőtteknek ez a nagyon nagy nyári meleg, a kánikula, így is szokták ugye mondani, úgyhogy a babákra meg fokozottan kell figyelni, hisz a csecsemők testfelülete egyébként a testtömegükhöz képest nagyobb, mint a felnőtteké, ezért éppenséggel gyorsan felmelegszenek, kevésbé tudnak izzadni, és a szervezetük is nehezebben adja le a felesleges hőt. A probléma pedig alapvetően onnan is származik, hogy a baba nem tudja elmondani, hogy túl melege van, ezért kell figyelni a szülőnek, nagyszülőnek a jeleket és a környezetet, hogy megfelelően lehessen kezelni aztán a dolgokat. Az egyik legfontosabb, soha nem szabad a babát autóban hagyni, ugye még akkor se, hogyha csak néhány percről van szó, és néhány percre ugrik be valahova az illető, mert az autó életveszélyesen felmelegedhet percek alatt, tehát nagyon-nagyon gyorsan, de szerintem tapasztaltuk, állatokat sem szabad bennhagyni az autóban, akár 15-20 fokkal is magasabb lehet odabent a hőmérséklet, és ez rendkívül veszélyes a kisgyermekekre, ugye hát mivel kisebb testről is beszélünk. Aztán ügyeljünk a megfelelő folyadék bevitelre, ez is nagyon-nagyon fontos. Ugye a babáknál, a kisgyermekeknél különösen fontos a folyadékpótlás, úgyhogy rendszeresebben kell őket vízzel kínálni, és a szomjúság már a kiszáradás első jele is lehet, úgyhogy nem érdemes megvárni, amíg a gyermek inni kér, vagy megpróbál jelezni, hogy inni szeretne, hanem egyből adni neki bizonyos időközönként. Ugye a legnagyobb hőséget érdemes elkerülni délelőtt 10 és délután 3 óra között, a legerősebb a napsugárzás, úgyhogy ilyenkor lehetőleg árnyékban vagy hűvös helyen érdemes maradni. Ha mégis útnak kell valahova indulni, akkor világos színű ruha, és természetesen árnyékolásról is gondoskodni kell. Ezt ajánlják a babonet.hu-n egyébként, onnan vannak a tippek. Ugye

0: túlmelegedés jeleire is érdemes figyelni, mik lehetnek ezek. Szokatlanul nyűgös vagy levert lehet a baba, feltűnően álmos, kipirult, ha gyorsabban veszi a levegőt, az is árulkodik, kevesebb a vizelete, vagy éppenséggel a bőre forró tapintású. És a túlöltöztetés is gondot okozhat, ugye sok szülő ösztönösen még nyáron is sok ruhát ad a babára, pedig a túlmelegedés egyik gyakori oka éppen ez, hogy nagyon be van bugyolálva. És nem csak a tűző napon történhet a baj, ezt fontos hangsúlyozni, mert hogy a hőgúta nem kizárólag a strandon vagy a játszótéren alakulhat ki, hanem akár egy rosszul szellőző szobában is, egy túlmelegedett babakocsiban, vagy árnyéknak tűnő, de valójában forró hely is veszélyt jelenthet a babára. Úgyhogy érdemes mindenképpen ellenőrizni a baba tarkóját, a hátát vagy a mellkasát, hogy az mennyire meleg, mert ezek a legjobban mutatják a hőmérsékletet, mint a kezek és a lábak, tehát azokhoz képest jobban meg lehet állapítani, hogy a baba hogy áll testhőmérséklet ügyileg. No, hát ez minden, amit tudni kell a babáknak a megóvásáról a hőgutától, és zenéljünk tovább a folytatásban, kitekintünk még az utakra, valamint az időjárásra is, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Andrit reggel.

0: csatát én nyertem.
1: A csatát én nyertem, ők voltak az első emelet itt az Antrit reggelben, június 8-án járunk hétfőn, 4 perc múlva már 9 óra 45-öt írunk, én pedig ahogy ígértem meghoztam az útinfókat, mert hogy hát azért szétnézünk, miért ne néznénk, vannak munkálatok is itt a környéken, például az M6-os autópályán útmenti növényzetet gondoznak, ezt a 145-ös, valamint a 161-es kilométerek között teszik, nagyjából a Kesélyusi fellehajtótól egészen a Bátaszéki fellehajtóig. Ezen kívül a Szőlőhegyi összekötő úton, Öcsén-Szőlőhegy összekötő úton is kaszálnak, itt mindkét irányban korlátozásokra érdemes számítani, ahogy teszik ezt Bátaszék környékén is, hát nagyon sok helyen ott a főként bekötő utakon, úgyhogy arra is óvatosan haladjon. Ezen kívül még Harc, illetve Kölest között érdemes figyelni, ott is kaszálnak, a 6-os úton pedig további munkálatokat végeznek, kátyúznak például, ez a 126-os kilométernél van, ez padmagassága, illetve Dunaszentgyörgytől egészen Paksig kaszálnak, ott is útszűkület várható. Ezen kívül a 63-ason érdemes még figyelni, ugyan már a megye határon kívül, de Bajtánál is kátyúznak, úgyhogy ha arra veszi az irányt Székesfehérvár felé, vezető főútról van ugye szó, akkor arra is mindenképpen figyeljen. Ezen kívül még Kisdorognál érdemes figyelni, a Tabót Kisdorog összekötőn ott is kaszálnak, Alsónánán pedig egyéb útkarbantartási munkálatokat végeznek, úgyhogy arra félpályás a lezárás. Ezen kívül a városra közelítve azt látom, hogy a szokásos helyeken nagyobb a tumultus, az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, a központban, illetve a postától egészen a kórház északi sarkáig pedig igencsak sokan vannak, egyetemben a Szent István térrel, valamint a volt tanítóképzőtől a Damjanics utcáig és az újvárosi templom előtti szakaszon is állnak az autók, ahogy csatáron is érdemes egy-két percet rászámolni az áthaladásra. Rendőrökről is érkezett bejelentés, a 65-ös főúton Hőgyészen vannak kint, illetve Szekszárdon is, Szekszárd határában, ott a Csap utca környékén, ahol szoktak ellenőrizgetni, ugye fokozott ellenőrzéseket is tartanak, tehát óvatosan, hogyha arra halad. Majosnál érkezett még egy bejelentés, ott is kint a trafi, úgyhogy ha ott autókázik, akkor pedig ott figyeljem. Ezen kívül, ha valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írjon egy SMS Viber üzenetet a 3944-44-es telefonszámra, hozza meg velünk, hogy mi is megoszthassuk másokkal. Jó utat kívánunk, gyorsan zenélünk egyet, aztán pedig áttérünk és megnézzük még az időjárást a mai napra vonatkozóan. Maradjon velünk!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggel, de már inkább szép napot. 9 perc múlva, 10 óra, itt vagyunk az Antrit reggelben, június 8-án hétfőn, és ígértem még, hogy ránézünk az időjárásunkra gyorsan, mert hogy már 26 fokot ír a hőmérő. Ugye, ha visszaemlékezünk, akkor reggel 6 órakor 16-ot írt, tehát 10 fokot melegedett odakint az idő, és elvonultak a felhők is, ahogy azt ígérték 9 óra után, úgyhogy most gyönyörű szép kék az ég, és kánikula várható a mai napra. 30 fok is lehet, az UV-sugárzás pedig majd 11 és 15 óra között kifejezetten magas lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes védeni a bőrünket, kevesebbet tartózkodni a napon. Medárd napja van egyébként, ami pedig azt jelenti, hogy ha ma 40 napig esik, akkor, ha ma esik, akkor 40 napig esni fog. Na most ez valószínűleg nem fog bekövetkezni, hisz nem írnak esőt, nyári ruhát ír az időkép, és nincs esernyő, meg nincs csapadék, tökéletes nyárias időnk van. A pollen jelentésről egy-két szó, pázsitfűfélék, csalánfélék, gombák vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen érdemes az orvosához fordulni, és ő tud segíteni. Fronthatás nem várható, viszont ugye fokozódik a meleg, úgyhogy a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság is előfordulhat. Ugye itt ez a nagyon nagy hőemelkedés, ami megtörtént, ez a 10 fok azért elég nagynak mondható pár óra alatt, úgyhogy szerintem ez elég erősen rányomja a bélyegét az érzékenyeknek a szervezetére. Helyenként füllett az idő, illetve emiatt pedig légszomj és nehéz légzés is jelentkezhet, úgyhogy nagyon fontos erősíteni az immunrendszerünket, odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére természetesen, és ez lehetőleg víz legyen, valamint a vitaminok pótlására is. Ez minden, amit a mai napról tudni kell. Egészen 20 óráig 25 fok lesz, úgyhogy tényleg a rövid ruha az elkél, illetve hát most már azért indokolt. No, akkor összegezzük hamarosan az óráinkat, előbb viszont még egy dalt meghallgatunk, maradjon velünk!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, de már inkább szép napot. Ez az Antit reggel, itt vagyunk június 8-án, 3 perc múlva már 10 óra, úgyhogy lezárhatjuk az első reggelünket ezen a héten. Hát egy újabb hetet kezdtünk meg, ugye a hétfő általában mindig a legutáltabb nap szokott lenni. Most süt a nap, úgyhogy szerintem előrevetítve akár még nagyon szuper napunk is lehet. Na de összegezzünk egy kicsit, mi történt. Ugye reggel a hírekből szemlézgettünk, aztán természetesen a medárdokat köszöntettük, mert hát az ő napjuk van, és szerencsére nem esik, úgyhogy nem fog 40 napig esni. Aztán köszöntöttük a születésnaposokat, ránéztünk az eseményekre, a hétvége sporteredményeiből is szemléztünk, és természetesen túlestünk a horoszkópon is. Aztán érkezett Vali, akivel a napi ötösben azt kérdeztük, hogy mi a kedvenc rajzfilmje, vagy rajzsorozata a napi ötös tagjainak. Ugye itt rengeteg minden, nem is tudok egyet-kettőt kiemelni, mert annyi minden szóba került. Aztán a 8 órában a jó hírekből informálottunk, mi történt akár a nagyvilágban, akár itt hazánkban. Itt is tök jó dolgokra derült fény, most pedig ebben az órában programoztunk, kiderítettük, hogy hogy lehet megvédeni a babákat a hőgutától a nagy melegben, és most az időjárás, illetve az útinfók után pedig már itt is vagyunk a 10 óra kapujában, úgyhogy átadom a stafétabotot Géci Adriennek, aki hozza a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit a folytatásban. Én holnap reggel 6 órakor várom újra, addig pedig további szép napot és jó szórakozást kívánok. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Majd ha vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Folytatódik a napos koranyári idő. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszter elnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Panfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Súlya Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség céli, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szórványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma csak kevés gomoly és fátyol felhő zavarhatja a napsütést, csak néhol fordulhat elő zápor. Meleg nyári időnk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel, gyenge marad a légmozgás. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós, másutt napos idő valószínű, 22-30 fok lesz napközben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió FM 101.
6: Elmúlt 10 óra túl vagyunk a híreken, most pedig jöhet egy kis kikapcsolódás. Akár már javában dolgoznak, akár most indult igazán a nap. Remélem, hogy a következő dalok egy kis lendületet adnak a hétfőhöz. Tartsanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma június 8-a, hétfő van. Sok boldogságot kívánunk Medált nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Medált ezúttal nem hoz esőt, hanem helyette ma sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk. Az időnként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. Délután majd 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértékeit Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Holnap napközben 28 és 33 fokra számíthatunk itt Szekszárdon és környékén.
1: Ez a Rádió Antrit.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét, és ma június 8-a hétfő van. Ma az óceánok világnapját ünnepeljük. Elsőre talán azt gondolhatjuk, hogy ez tőlünk itt Szekszárdon elég távoli téma, hiszen a legközelebbi tenger is több száz kilométerre van, pedig az óceánok állapota a mi életünkre is hatással van. Az óceánok a föld felszínének több mint 70%-át borítják, és az általunk belélegzett oxigén jelentős részének előállításában is szerepet játszanak. Emellett szabályozzák a bolygó éghajlatát, elnyelik a széndioxid egy részét, és milliónyi növény és állatfajnak adnak otthont. És akkor felmerülhet a kérdés, hogy mit tehet egy szekszárdi ember az óceánokért. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, hogyha kevesebb egyszer használatos műanyagot használunk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, vagy odafigyelünk arra, hogy ne kerüljön szennyező anyag a lefolyóba, már is tettünk valamit. A nálunk lehulló hulladék

0: Ugyanis a patakokon és folyókon keresztül végül akár a tengerekbe és az óceánokba is eljuthat. A természetben minden összefügg, ahogyan vigyázunk a Sióra, a Dunára vagy a környezetünkre itt Tolnavár megyében, azzal közvetve a világ vizeit is óvjuk. Az óceánok világnapja erre emlékeztet bennünket. A nagy változások mindig apró, mindennapi döntésekkel kezdődnek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között.
7: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt karfiollevest ebédelhetünk. Az elmenő leves plusz csőben sült brokkolis csirkemell, jászmirizsel, a bimenő pedig leves plusz mákos tészta. A Café Amaretto ittere mai kínálata, itt frankfurti levest ebédelhetünk borzasveknivel. A főételek közül pedig kérhető palacsinta, vagy választható rakott sertésszelet rizssel, a C-menü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával és öntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig jön egy kis retro hangulat, a következő dal igazi időutazás lesz. Kevés olyan 90-es években is sláger van, amelyet már az első néhány hang után ennyien felismernek. Érkezik már is Dr. Alban és az It's My Life itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Dinamo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Lassan az óra 11 órát mutat, ami azt jelenti, hogy hamarosan érkeznek a hírek. De ne menjenek messzire, hiszen a hírek után folytatjuk a délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Köszönjük, hogy ezt a hétfő délelőttöt velünk töltik, és akkor hamarosan találkozunk újra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
5: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Haló!
10: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a 3 nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes képzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is.
2: Rádió Antrit időjárás.
12: A sok napsütésre igazi nyári időre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton a gomoly felhőkből záporok is kialakulhatnak. Reggel 10-18, délután 28-33 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szép délelőttet kívánok önöknek, Ingíci Adrián vagyok. Elmúlt 11 óra, a hírek után ismét a zenéje a főszerep. Már nincs messze az ebédidőm, addig pedig hozunk még sok jó dalt önöknek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Fontos egészségügyi lehetőség érkezik Tolna vármegye több településére is az idei évben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programjának köszönhetően. Szűrőbusz járja majd a vármegyét, hogy a lakosság minél könnyebben hozzáférhessen az alapvető egészségügyi vizsgálatokhoz. A kezdeményezés célja egyszerű, közelebb vinni a szűréseket az emberekhez, hiszen sok esetben az időben elvégzett vizsgálatok segíthetnek a betegségek korai felismerésében. A program 4 Tolna vármegyei települést érint. Június 18-án Nagykónyiba érkezik a szűrőbusz, augusztus 17-én Ozorán várják az érdeklődőket, szeptember 17-én Szabcson lesz lehetőség a vizsgálatok elvégzésére, míg október 15-én Dalmandon állomásozik majd a szolgáltatás. A szervezők arra biztatják a lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen ezek a vizsgálatok gyorsak, egyszerűek és sok esetben fontos információkat adhatnak egészségi állapotunkról. Érdemes tehát feljegyezni a dátumokat és időt szállni saját egészségünk megőrzésére.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon, Rádió Antrin.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Újabb rekord dölt meg a magyar horgász sportban. Alig 10 hónappal az előző csúcs beállítása után új országos rekord született Kecsegéből. Erről számolt be a Magyarországos Horgász Szövetség. A rekord alatt Hári Tibor fogta ki április 4-én a Duna-Duna-Szent-Benedeki szakaszán. A különleges példánysúlya elérte a 12 kg 49 dekagramot, ami több mint 1 kg-mal haladja meg az eddigi rekordot. A 103 cm hosszú kecsege gilisztával akadt horogra, Fieder Botos horgászott közben. A történet érdekessége, hogy a kecsege védett halfaj, ezért a szabályoknak megfelelően a rekordfogást követően visszaengedték természetes élőhelyére. Az előző csúcsot a paksi Somorec Tamás tartotta, aki tavaly nyáron egy 11 kg 47 dekagramos példány fogott a Duna paksi szakaszán. A rekordok alakulása jól mutatja, hogy a Duna továbbra is kiváló élőhelye ennek a különleges halfajnak. A mostani fogás pedig minden bizonnyal még sokáig beszédtéma lesz a hazai horgászok körében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz csőben sült brokkolis csirkemell, jászmirizssel, a B menü pedig leves plusz mákos tészta. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt frankfurti levest ebédelhetünk borzasveknivel. A főételek közül pedig kérhető palacsinta, vagy választható rakott sertésszelet rizssel, a C menü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával és öntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak dalok, amelyek évtizedek múltán is ugyanolyan erővel szólnak, mint amikor először meghallottuk őket. A következő ilyen. Egy igazi 90-es évekbeli klasszikus, amelynek dallamát és refrényét szinte mindenki ismeri. Jön a No Doubt és a Don't Speak.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Már csak néhány pillanat és elérkezünk a déli hírekhez. Előtte még köszönjük, hogy velünk tartanak ezen a hétfőn. Remélem, hogy sikerült egy kis jó kedvet és kellemes zenét csempésznünk a délelőttjükben. A hírek után természetesen folytatjuk a műsort a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Rádiózzunk együtt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Június második hetében is lesz toborzás. Nyárindító programok Bátaszéken, hét elején is folytatódik a nyár. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A szekszárdi járási ügyészség lopásvédsége miatt emelt vádat egy 44 és egy 47 éves férfi ellen, akik a bűncselekményt társtettesként követték el. A vádlottak 2026. február 26-án délelőtt Szekszárdon az egyik áruházba mentek azért, hogy onnan együtt szeszes italokat lopjanak. Az italrészegen egyikük három, másikuk két üveg viszonylag drágább alkoholt vett le a porcról. A fiatalabb vádlott az egyik üvegről az öntapadós áruvédelmi eszközt is lekaparta, megrongálta úgy, hogy ez a továbbiakban használhatatlanná vált, majd mind az öt üveget az idősebb vádlott hátizsákjába rejtette. Ezt követően a bevásárló kosárba tettek egy üveg bort, amit az önkiszolgáló kasszánál kifizettek, a többi összesen kb. 40 ezer forint értékű italt viszont eltulajdonították. Mielőtt azonban az áruházat elhagyták, a biztonsági őr feltartóztatta őket, így a lopással okozott kár megtérült. A vádlottak mindketten büntetett előéletűek, egyikük visszaeső. Velük szemben a járási ügyészség elzárás büntetés kiszabását szorgalmazza a szekszárdi járásbíróságnál. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten a rendőrség munkatársai a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket. A Legyél te is rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 74-501-100 vagy a 20-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a Humán Igazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Érdeklődni lehet továbbá a rendőrség új online felületén a www.karrier.polisz.hu-n. Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást. A toborzás június második hetében is folytatódik, június 9-én kedden Bonyhádon, 10-én Dombováron, 11-én Tamásiban, 12-én pedig Gyönkön, valamint Szekszárdon várják a határvadász munka iránt érdeklődőket. Az elmúlt évek bizonyították, hogy érdemes ellátogatni Bátaszékre és részt venni a település által szervezett programokon. Júniusban sincs ez másképp, a részletekről dr. Bozsolik Robert polgármestert hallja.
7: Azt gondolom, hogy az elmúlt években is bizonyítottuk, hogy Bátaszékre érdemes ellátogatni különböző programok, események megtekintése kapcsán, és hát most júniusban is igyekszünk olyan programokkal, eseményekkel készülni, amit érdemes megtekinteni. 8-án fogjuk köszönteni Bátaszéken a pedagógusokat, nagy tisztelettel köszöntjük ebből az alkalomból. A városunk nagyon sokat köszönhet Bátaszék pedagógus társadalmának. Egy kis műsorra készülünk, és ilyenkor el szoktunk köszönni azoktól a pedagógusoktól is, akik ebben a nevelésében dolgoztak utoljára, és megkezdik a nyugdíjas pihenésüket. 11-én 19 órakor egy színházi előadásra kerül sor Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Rátóti Zoltán önálló szóló koncertjét lehet megtekinteni. A belépés ingyenes, regisztrációhoz kötött. Azt gondolom érdekes esemény, zenés estről, irodalmi estről lesz szó. Mindenki szeretettel várunk. 12-én pénteken 17 órakor a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban Krix Lőrinc fogja bemutatni az által összeállított Dömörkapu, Dolina és Lepert puszta történelméről szóló könyvet. Szerintem ez is egy érdekes előadás lesz. Megemlíteném még júniusban 25-én a Zugban tartunk egy olyan programot, ahol várunk mindenkit egy kellemes klasszikus társasjátékestre, amelyet gyakorlatilag egy tematikus programmal zárnánk. Olasz estünk lenne ezen a napon. Igyekszünk esetleg klasszikus olasz étellel készülni, és befejezésül pedig egy klasszikus olasz filmet néznénk meg közösen Piasztéri Zugban. És hát ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a június 20-án szombaton a Bézikhemi játszótéren a családi nyárindító délutánt szervez a Gondozási Központ és a Nagycsaládosok Egyesülete, illetve ezen a napon még a Múzeumok Éjszakája programsorozatból is lesznek események. Mindenkit szeretettel várunk Bátaszéken.
6: Az elmúlt napokban a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársát többször is megkeresték a lakosok az óriás tőrös darazsakkal kapcsolatban. Sokan lódarázsnak nézik őket, pedig fontos tudni, hogy egy védett és rendkívül hasznos rovarfajról van szó, tudtuk meg a város hivatalos Facebook oldaláról. Az óriás tőrös darázs látványos megjelenése miatt elsőre ijesztőnek tűnhet, valójában azonban nem veszélyes sem az emberekre, sem a házi állatokra. Ezek a szelíd óriások jelentős szerepet játszanak a természet egyensúlyának fenntartásában, mivel hozzájárulnak a cserebogás szaporulat csökkentéséhez. A következő hetekben gyakrabban találkozhatunk velük kertekben, parkokban, gyepeken, korhadó fák vagy komposzthalmok közelében. Jelenlétük természetes jelenség, ezért nincs ok az aggodalomra. Bár van fullánkjuk, az csak nagyon ritkán és kizárólag önvédelemből használják. Az emberrel szemben nem agresszívek, nem támadnak. Ezért kérik a lakosságot, hogy ne pusztítsák el ezeket a védett rovarokat, és ne jelentsék őket veszélyes darásként. Vigyázzanak természeti értékeinkre, és segítsék megőrizni ezt a hasznos és védett fajt. A Tarkászi Szekszárd utánpótlás csapatai is befejezték a versenyzést, az eredményekről és a továbbiakról Szabó Noémi szakmai és sportigazgató számol be.
8: Az utánpótlás csapataink is befejezték most már a versenyeket, nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen szinte minden korosztályban ádöntőben szerepeltünk. A legjobb eredményt az U14-es serdülő lányaink érték el, akik épp hogy csak lemaradtak a legjobb négyről, és az előkelő 5. helyen zárták a bajnokságot. Ebből a csapatból szeretném Heklő Lottit, Fajszi Zselykét és Szabó Pannit kiemelni, akik óriási tehetségei a szekszárdi kosárlabdának, de úgy gondolom, hogy nagyon szép eredmény az U16-os csapatnak a 7. helye is, és az U12-ünk, illetve az U18-unk pedig a B döntőt nyerték meg, így összességében ők a 9. helyen végeztek. A picikék, a kengurujaink, az U11-esek pedig Jamborira mennek majd még júniusban, Stine Jankovics Mária és Horváth Vivi vezetésével. Az ősztől pedig lesz egy új koncepció is a KST Szekszárdnak az utánpótlás tekintetében. Kiválasztás lesz, felkutatjuk a tehetségeket. Igyekszünk nem csak szekszárdi iskolákban, hanem a környező városokban, falvakban, Zombán, Bátaszéken, Bonyhádon, Pakson, Tolnán bejutni általános iskolák testnevelés óráira, és csinálunk az alsó tagozatban 1-4. Osztályig egy kiválasztást, és lesz egy úgynevezett KST válogatott nyuszikupás csapatunk is jövőre. Ezt igazából a nagyon sikeresen szereplő csata DSA-től loptuk az ötletet, és megpróbáljuk még szélesebb bázisra helyezni az utánpótlás nevelést, úgyhogy vannak tervek, és folyamatosan dolgozunk a klubanyagi feltételeinek a megteremtésén. Jó sok szponzorral vagyunk előre haladott tárgyalásban, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk a 2026-27-es év tekintetében.
6: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gumoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lehet az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Szekszárdon hajnalban 15, napközben 29 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt dél, hogyha most ülnek le, vidálik, jó étvágyat kívánunk, ha pedig még dolgoznak, akkor kitartást a nap hátra levő részéhez. Mi pedig megyünk már is tovább, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: us all night.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit, most pedig rögöst megtudjuk, milyen neveket választanak manapság legszívesebben a szülők gyermekeiknek. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai érdekes képet mutatnak. Tölna vármegyében is jól kirajzolódnak azok a trendek, amelyek országosan jellemzők. A fiú nevek között a Dominik vezeti a listát, mögött az Olivér és a Milán következik. Továbbra is népszerű a Levente, a Noel, valamint a Marcel, a Bence, a Bennett, a Máté és a Botond is. A lányoknál a Hanna áll az első helyen, őt követi a Luca és a Zoé. A legkedveltebb nevek között találjuk még az Emmát, a Lénát, az Annát, az Oliviet, a Kamillát, a Lilit és a Szofiát. A szakemberek szerint a szülők egyre gyakrabban választanak rövid, könnyen kimondható, jól csengő neveket. Ugyanakkor a klasszikus keresztnevek sem tűntek el, hiszen például az Anna vagy a Bence generációk óta népszerű választásnak számít. A névválasztás természetesen mindig személyes döntés, de a statisztikából jól látszik, Tolna vármegyében is országszerte is az egyszerűség, az időtállóság és a kellemes hangzás a legfontosabb szempontok között szerepel.
2: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak! A ma kedvencei és a tegnap slágerei! Ez a Rádió Andrit!

0: Számos kedves és egyedi alkotás várja majd az érdeklődőket. A kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör programjához kapcsolódik, amely országszerte lehetőséget biztosít arra, hogy a hagyományos kézműves technikák és a közösségi alkotás újra fontos szerepet kapjanak a települések életében. A tálat június 9-én kedden délután 4 órakor nyílik meg a Magyar Keszi Művelődési Házban. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, legyen szó horgolás kedvelőkről, kézművesekről, vagy egyszerűen csak azokról, akik kíváncsiak a helyi alkotók munkáira. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
10: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Folytatjuk most egy olyan dallal, amely szinte azonnal mosolyt csal az ember arcára. 2004-ben robbant a slágerlistek élére, és azóta is a klubok, a rádiók és a bulik egyik nagy kedvence. Jön már is Eric Price és a Call On Me, mit a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Karakas Balázsral rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
8: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan! Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől! A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: Akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 4588 770.
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodavói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
4: Rádió Antrit időjárás.
10: A sok napsütésre igazi nyári időre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton a gomoly felhőkből záporok is kialakulhatnak. Reggel 10-18, délután 28-33 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
11: Csodálatosan szép hétfő délutánt kívánok egy óra után is. Karakas Balázs a stúdióban, rádiózzunk együtt egészen este 6-ig, én hozom a hasznos infókat és a jó zenéket. Első körben Teddy Swims indítja a zenei folyamat, jön a The Door.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

a Rádió André Tama kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Persze, hogy a hét első munkanapján is jó munkát, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és természetesen picit lélekben valahogy azt bírni kell, hogy amikor az ablakon kinézünk, azért a legtöbb esetben azt érezzük, hogy nem is rossz az idő, nekünk meg bent kell ülni a melóhelyen. De legalább itt van a halott pénz. Mindenre ráveszel.

Ez bizony a Rádió Antritta, ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak nálunk megállás nélkül. Hát jó hír, hogy nem kell félni a tőrös darazsak miatt. Az elmúlt napokban a polgármesteri hivatalt többször is megkeresték az óriás tőrös darazsak ügyében. Sokan lódarázsnak nézik őket, pedig fontos tudni, hogy egy védett és egyébként rendkívül hasznos rovarfajról van szó. Ugye maga az állatok megjelenése rendkívül látványos, és emiatt nagyon sokaknál ijesztő, de arra kérik, hogy ne pusztítsák el ezeket a védett rovarokat. És persze nálunk is szólnak addig a jó zenék, Samirától azonnal következik a The Rain.

0: személy- és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
2: Várja Önt a Kurotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Jó munkát kívánok a hét első dolgos napján, a stúdióban Karakas Balázs egészen este 6-ig, és hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit változatosan. Egy kis nosztalgia most Szamirával, itt a Drain.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Ez a Rádió Antrit nyúlfarknyival 2 óra előtt, és mondom, hogy milyen kikapcsolódási lehetőségek várnak ránk Szekszárdon. Jön Topolcsányi Laura, Marát Viktor, Pocahontas előadása június 10-én délután 14:30-tól a Kulturális Központban. Majd a Kórusok éjszakája is berajtol, június 13-án ugyanis első alkalommal rendezik ezt meg Szekszárdon. Több mint 140 énekhang csendül fel 5 kórus közreműködésével. Én ehhez is jó szórakozást kívánok. 2 órakor a hírekkel, utána pedig a Jó barátok zenéjével. The Rembrandts, I'll be there for you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
7: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma csak kevés gomoly és fátyol felhő zavarhatja a napsütést, csak néhol fordulhat elő zápor. Meleg nyári időnk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel, gyenge marad a légmozgás. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós, másút napos idő valószínű, 22-30 fok lesz napközben.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
8: Ez az, meg amaz, azért van az utakon bőven. Például Szekszárd és Dunaszentgyörgy között a 6-os főúton, hát leginkább ott nagyjából a Fadi bekötő környékén kátyúzási munkálatokat végeznek. Ez útszűkülettel járhat. Készüljenek arra, hogy az M6-oson az útmenti növényzet gondozását végzik Bátaszék és Szekszárd között a Szekszárd felé vezető oldalon, ott is egy forgalmi sáv korlátozásával jár ez. Az 51-es főúton Sükösd és Baja között félpályás lezárás van, jelen pillanatban is kátyúzási munkálatok miatt erre számoljanak, illetve fontos tudni azért arról is, hogy az 51-esen munkálatokat végeznek Baja belterületén is, ott közműépítéssel találkozhatnak. Jó utat kívánok!
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
8: 2 óra után sem áll meg a zene, csodaszép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, egy pop-rock történeti klasszikus, a Jó barátok megunhatatlan betétdal ad, Rembrandt's I'll Be There For You.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Rádi. Andrit. FM 101.
1: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
0: Rádió Andrit közlekedés.

Ez itt a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak a hét első munkanapján is, és bizony most itt van a popzene két igazi titánja, Lady Gaga és Ariana Grande, és persze a közös monumentális dance-pop sikerük, ami 2020 májusában jelent meg, és akkor ott a Covid időszakban rögtön a sikerlisták élére került. Lady Gaga és Ariana Grande.

Ez itt a Rádió Antrit, nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jó pihenést az otthon lévőknek, kitartást a dolgozóknak. Képzeljék el, idén harmadik alkalommal nyílt meg a Gyermekvédelmi Központ kiállítása még június 3-án szerdán a PTL-KPVK előterében. Különben a Tolna vármegyei fénytörés regionális fotó és rövidfilm pályázatra 76 pályamű érkezett. Az elsődleges feladat az érzelmek bemutatása volt a műveken keresztül. Készültek portréfotók, effektes fotók és érkezett kettő kis film is. Jó szórakozást, hogyha kedvet kaptak volna a megtekintéshez. A kiállított képeket később egyébként a Tudásközpontban lehet, megnézni. Nálunk pedig addig is hallgatni a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Azonnal Axwell és Steve Edwards, na meg a

0: Szilárd, Pásztor utca 8, telefon 74 528 880.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ennyi volt a reklám!
5: Csodálatosan szép hétfő délután kívánok a munkahét első napján is. Játsszuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, én Karakas Balázs vagyok. A svéd DJ és producer Axwell érkezik, akit legtöbben a Swedish House Mafia trió tagjaként ismernek. Együtt dolgozó Steve Edwards-szal, a végeredmény pedig egy hatalmas nagy dal lett. Itt a Vasd a Sunrise!
4: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrix!

0: Egyre közelebb már a munkaidő vége, hiszen hamarosan 3 óra lesz. Tudom, hogy még dolgozni kell egy picikét, de majd sok jó zenével azért segítünk ezen is. Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek. És itt van Pink, a dalt a zseniális svéd producerrel Max Martinnal közösen készítette. Ez egy nagyon erős pop-rock, dance-pop stílusú buli himnusz lett. Elképesztő az a lendület, amit ez átfogadni így itt a hét első munkanapján, és biztos vagyok benne, hogy egy picikét a munkahelyen ettől úgy be lehet zsongani. Pink és a Razor Glass a híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Haló!
10: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
12: Elismerések a pedagógus nap alkalmából, szekszárdi kajakos sikerek a Kammerer kupán, fátyol felhős, szeles lesz a kedd. Jó napot kívánok, Jannár Jöli vagyok, 2026. június 8-án hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Az elmúlt 72 órában 14 balesetről érkezett bejelentés, 5 esetben személyi sérülés is történt. Pénteken délelőtt 9 óra 20 perc körül egy férfi közlekedett egy quadból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló járvőszerelménnyel a 61-es főúton Dombóváról előszállás irányába. A 3-as kilométer szelvénynél egy jobbra évelő kanyarban a pótkocsin lévő homokon rögzítetlenül szállított 1000 literes tartály elmozdult és a quadot felborította. A borulás közben a pótkocsi levált, az alá beesett a járművezető, a quad pedig a jobb oldalára dőlt. A férfi könnyebben sérült a balesetben. Szombat éjjel 1 óra körül egy autós Gyulajon az Árpád utcában közlekedett. A sofőr nem az útvonal vezetésének megfelelően vezette az autót, letért a menetiránya szerinti baloldali füves útpatkára, majd egy villanyoszlopnak ütközött. A gépkocsi jobb első utasa, aki nem használta a biztonsági övet, az ütközéskor fejjel a szélvédőnek csapódott, amely során könnyebben sérült. A helyszínen tartózkodó személyek tagadták, hogy bármelyikük vezette volna az autót. A bejelentés hanganyagának elemzése során derült fény a sofőr kilétére. A szonda esetében pozitív értéket jelzett, ráadásul kiderült, hogy a férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezik, kresszvizsgát soha nem tett, és a kocsit a tulajdonos engedélye nélkül használta. Az autóval sem volt minden rendben, rendben, mert azt már korábban kivonták a forgalomból. A fiatalembert előállították mintavételre, majd az engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe is vették. Vasárnap dél körül az 5603-as úton közlekedett egy motoros Mórágyról Bátaszék felé, amikor a 3-as kilométer szelvény közelében egy jobbra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a járműve felett, és balra lehajtott az útról, ahol a füves területen állt meg. A motoros könnyebb sérülést szenvedett. Vasárnap délelőtt 10 óra 30 perc körül időben egy autós közlekedett Bátaszéken a Bajai utcában, a Budai utca felől a Spáráruház parkolója felé, ahol a nagy évben bekanyarodáskor nem adott elsőbséget a vele szemből egyenesen érkező autónak, és elé kanyarodott, ezért összeütköztek. A balesetet okozó sofőr az útközés során súlyosan megsérült. Vasárnap délután 16 óra 25 perc körül a 63-17-es úton közlekedett egy autós Borját felől Kölest felé. A 16-os kilométer szelvénybe érve a sofőr elaludt, jobbra letért az útról, majd az árokba hajtva a partfalnak csapódott, ezt követően a kocsi a tengelye körül megpördülve a kerekein állt meg. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült. A rendőrök az elmúlt három napon 5 ittas járművezetőt igazoltattak, 2 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, 3 sofőr ellen büntető feljelentést tettek. Pedagógus nap alkalmából a kiváló munkát végző kollégákat ismerte el a Tolna vármegyei szakképzési centrum, amelyről Dömötör Csaba kancellárt hallja.
13: Pénteken köszöntöttük a Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógusait, külön köszöntöttük azokat a pedagógusokat, akiknek a munkáját, az évközbeni munkáját a főigazgatói, illetve kancellári elismerők levéllel tudtuk elismerni, és köszöntöttük azt a kollégát, aki az év oktatója címet elnyerte a Tolna vármegyei szakképzési centrum iskoláiban. Nagyon fontos, hogy egy csapatban dolgozik a Tolna vármegyei szakképzési centrumban az iskolák és a centrum kollégái, ezért aztán azokat a kollégákat is elismertük, akik támogatják azt a munkát, ami a oktatói munka sikerességét is segíti. Azokat a kollégákat, akik a technikai munkakörökben abban dolgoznak, hogy minden rendben legyen, mindig minden tiszta legyen, öröm legyen bemenni egy iskolába, jó legyen ott élni, jó legyen ott dolgozni és tanítani. A szakképzésben dolgozók nehéz munkát végeznek, nem csak szakmát tanítanak, hanem felkészítenek a változásokra, felkészítenek a munkavállalói létre, a jövőre a fiatal szakemberekkel. Ezt a rendkívül nehéz, nagyon felelősségteljes munkát ismertük el a kollégák személyén keresztül, de egyúttal minden egyes kollégáknak gratuláltunk az egész évben végzett munkájához.
12: A Tolna vármegyei Balassa János Kórház az Európai Unió támogatásával, valamint a magyar állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében 93,47 millió forintos visszanemtérítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indít, Nő az esély a közszolgáltatásokban címmel. A projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében, korszerű szakmai felkészítésben, kompetenciafejlesztésben és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedésre, valamint a betegközpontú és betegbiztonságot szem előtt tartó feladatellátásra. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség erősítését és a hátrányos helyzetű munkakeresők támogatását. A projektbe összesen 10 fő bevonását tervezik, akiknek képzését az intézmény korszerű Skill laborjában felkészült egyetemi okleveles tanárok közreműködésével valósítják meg. A kórház a szakmai képzés mellett a résztvevők tovább foglalkoztatását is vállalja a projektben meghatározott időtartamra. A program sikeres megvalósítását 2 mentor segíti, akik a teljes képzési folyamat során támogatják a résztvevőket a tanulási és beilleszkedési kihívások leküzdésében. A mentorálás célja, hogy a képzésben résztvevők sikeresen megszerezzék a szükséges végzettséget és a projekt lezárását követően is tartósan jelen legyenek a munkaerőpiacon. A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy növelje a társadalmi felzárkózás esélyeit, erősítse a foglalkoztathatóságot, valamint hozzájáruljon az egészségügyi ellátórendszer szakember utánpótlásának biztosításához. A projekt 2028. április 30-án zárul. A hétvégén rendezték meg a Kammerer Zoltán Akadémia regionális kupát, ahol a szekszárdi kajakkenőse közel 60 fővel vett részt a versenyen. A részletekről Jámborné Inger Nikoletta edzőt kérdeztük.
14: Szombaton került megrendezésre a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia kupája. Ez a verseny a minden korosztály számára szólt, gyakorlatilag a kisgyerekektől, az előkészítősöktől az ifjúsági korosztályig. A Szexádi Kajakenus Sport Egyesület 65 versenyzővel vett részt ezen a megmérettetésen. Jobbára csak egy számban álltak rajthoz a versenyzőink, és a régiónkból így is kiemelten tudtunk nyerni, hiszen 12 arany, 4 ezüst és 6 bronzérem került a szexádi csapathoz. Ezzel az érem táblázat élén végeztünk maximálisan. Elégedettek vagyunk a sportolóinkkal, nagyon sokan kiváló teljesítményt nyújtottak. Egyébként 6 darab ilyen regionális kupa kerül megrendezésre országszerte. Faddomboriban a hétvége során 4 régió versenyzett, 2 a szombati napon és 2 a vasárnapi napon. Ezekből a regionális megmérettetésekből lehet tovább jutni a Magyar Kupa döntőre. Ez a verseny egyébként, ez a Magyar Kupa döntő Szolnokon kerül megrendezésre az idejében. Sukoró volt a cél, eddig most már évek óta ott volt ez a verseny, de sajnos a kritikus vízállás miatt, mivel annyira alacsony, már a kajakkenu verseny sem rendezhető meg ott, úgyhogy Szolnokra kell majd menjünk. Ez egyébként június végén kerül megrendezésre. Most elsősorban akik ezek a versenyzőink, akik feljutottak erre a versenyre, fognak készülni, úgyhogy bőven van mit edzeni a srácokkal, gőzerővel készülünk, és örülünk annak, ez egy jó kis hétvége volt arra, hogy lássuk, hogy jól áll a felkészülésünk.
12: Kedden már fátyol felfükszörik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcs hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb lehet északnyugaton. Szekszárdon hajnalban 14, napközben 28 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
12: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Ancit FM 105.1.
0: Három után sem áll le a zene, a munkaidő utolsó óráját kezdjük nagyon sokaknál. Halloween Karakas Balázs vagyok, és a pop rock koronázatlan királynője Pink indítja a zenei folyamot. Itt a Raise Your Class.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap

bizony a Rádió Antrit. Nálunk szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei, na meg a pop királya Michael Jackson is nálunk énekel. A könnyű zene történetének egyik legmeghatározóbb mesterművével érkezik. Azzal a dallal, ami 83. februárjában jelent meg, a minden idők legeladottabb albumaként számon tartott Thriller harmadik kislemezeként. Jacko énekel itt a Beat It.

0: jönni, menni, elintézni a nagy bevásárlást esetlegesen, vagy csak úgy picikét kiülni valamelyik parkunkba egy padra, és csak úgy élvezni a jó időt. Nálunk pedig hamarosan hallgatni a legnagyobb kedvenceinket is, hiszen a lenyűgöző hangú brit énekesnő Ella Henderson következik, azonnal hallható a Ghost.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Dompepe hétfőket!
2: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Csavar, zár, vasalat! Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kurotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
7: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
8: A Toyota bemutatja, 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között.
0: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, folytatjuk a zenei folyamat Ella Hendersonnal, és azzal a dallal, ami azonnal is sikert aratott. Egyből az első helyen nyitott a brit kislemezlistán, és az év egyik legtöbbet lejátszott rádiós zenéje lett az Egyesült Királyságban. Itt a Ghost!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Jó pihenést a Rádió Antrittal, legalábbis nem sokára 4 óra lesz, úgyhogy bízom benne, hogy egyre többen hamarosan nyugovóra térhetnek. Mondom, hogy mi mindent csinálhatunk. Holnap mehetünk például moziba, holnap délután 5 órától vetítik a Michael című alkotást, ugye ez angol-amerikai életrajzi film, majd este 7:30-tól a Megszállottság, holnap a Szexárdi mozi vetítővásznán, ez egy szinkronizált amerikai horrorfilm lesz. Aztán jönnek az Agora klasszikus zenei délutánok Molnár Ferenc Regő zongora hangversenyével június 14-én 16 órától a Művészetek Házában. Jó szórakozást kívánok hozzá! Hozzánk pedig jönnek a gomnyomogatós lányok, Sugar Babes és a Push the Button 4 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 000 méterben 42 000 forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A magyar olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes képzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet. Északnyugaton lesz a hűvösebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 4 óra sokaknál véget ért a munkaidő, de a zene nem áll meg. Jó utat hazafelé a stúdióban Karakas Balázs. Játszom majd ebben az órában Joe Cockervet közös zenéjét is, de még előtte a Sugar Babes és az ezredfordulós popzenei ikon itt a Push the Button.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

Ez a Rádió Antrit. Játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Készüljenek arra, hogy ilyenkor azért egy picit több lehet az autós a városban. Egy-egy főbb csomópontnál ki kell várni egy-egy piros lámpát. Sulik környékén ugye ilyenkor jobban összegyülekezik a tömeg, hiszen mindenki megy a csemetéért, úgyhogy erre mindenképpen érdemes számolni. Na de egy igazi klasszikussal szerintem enyhíthetjük a problémát. A reggettes hangú blues legenda Joe Cockerének el. Unchain My Heart.

0: Itt a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. A foci rajongók már ugye kész lázban égnek, hiszen hamarosan megkezdődik a futballvilágbajnokság. És egyébként én arról olvastam, hogy most elképesztő klimatikus különbségek alakulnak ki a mérkőzések között, hiszen a három országban zajló tornán 48 válogatott mérkőzik meg, és képzeljék el, ezt 16 különböző helyszínen rendezik meg. És az ezzel a gond, hogy egyes csapatok végig hűvösebb környezetben játszhatnak, míg mások extrém hőterhelésnek lesznek kitéve. És hát nyilván tudjuk, hogy a magas hőstressz csökkentheti a futó teljesítményt és növelheti a sérülések kockázatát. Így mondanom sem kell, hogy milyen különbségek vannak egy északi államban megrendezett mérkőzés és egy déli államban zajló mérkőzés között. Na de nálunk melegtől függetlenül azért táncolhatunk egyet. Dance with me tonight, azonnal érkezik Ali Mers.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító mezőgazdaság.

0: más finanszírozás? 11.400.000 forinttól. A Cseri Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
1: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
2: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
1: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Hello, Karakas Balázs vagyok, jó utat a hazafelé tartóknak. Egy olyan dal érkezik, ami elképesztő energikus, nosztalgikus, erősen merít az 50-es, 60-as évek doo-wop, R&B és persze a korai rock and roll stílus hangzásából. Ali Murs és a Dance With Me Tonight.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

0: Ez bizony a Rádió Antrit, nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei megállás nélkül. Ha egy picikét prüszkölnek, akkor azon nem kell meglepődni, a pollen terhelés ismételten felerősödik Szekszárdon. Hát leginkább a pázsit fűfélék miatt lehetünk bajban, ők a közepes magas tartományban alakulnak a légkörben, aztán a fenyőfélék közepes mennyiségben vannak jelen, a csalán, az ótifű, a hás, a bodza és a bálványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban található meg a szekszárdi légkörben. De hát mit akarunk? Ilyen a nyár, ezzel kell számolni, és persze azzal, hogy 5 órakor híreket mondunk, utána pedig a 2000-es évek nyarának egyik hatalmas felvétele, World Hold On, zenél Bob Sinclair.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. Csak nem 250 000 vállalkozó térhet át a Katárra jövőre. Marad a meleg koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. A döntések között szerepel egy új országos főhatóság létrehozásának előkészítése, az állami erdők egy részére vonatkozó átmeneti fakitermelési moratórium, valamint több olyan intézkedés is, amely az ipari környezetterhelés szigorúbb ellenőrzését célozza, például átfogó ellenőrzés jön az akkumulátoriparban. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaság Kutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózó térhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A pedagógusok szakszervezete szerint nem lesz elég a Tisza kormány 25%-os béremelése. Egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, amelynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vernek részt.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, észak-nyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúl, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb észak-nyugaton lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 5 óra is elmúlt, már rengeteg jó zenét fogunk hallgatni ebben a 60 percben. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Zúzunk majd az AC/DC-vel is, de még előtte itt van a francia house zene világának egyik leginkább csillogó égköve, Bob Sinclair. Tőle a World Hold On Right-tól.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Itt a Rádió Antri, tegész úton hazafelé, vagy már otthon a vacsora készítése közben is a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei zakatolnak. És most én azt mondom, hogy csavarjuk fel azt a hangerőt, mert a rock történelem egyik legkeményebb riffje érkezik méghozzá az ausztrál hard rock legendáktól. Ők az AC/DC 1980. augusztusában jelentették meg a You Shook Me All Night Long című korszakalkotó dalt, ami a zeneipar egyik legfontosabb lemezén, a Back in Black albumon kapott helyet. Ez a dal felejthetetlen, és azóta is mindenki ismeri. You Shook Me All Night Long, itt az AC/DC.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Rádió Andrét a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, de meg persze izgalmas programokkal. Holnap mehetnek például moziba 5 órától a Michael-t vetítik, majd este 7:30-kor pedig a Megszállottságot. Aztán Best of Hungária koncert a legendás Hungária dalokkal szeptemberben lesz ez majd a Kulturális Központban, csak hogy egy picit kitekintsünk, de hogy ne menjünk olyan nagyon messzire, jön a Kórusok éjszakája is Szexárdon. Ez július 13-án 18 órától várja az odalátogatókat. Ezek mellett pedig Agora klasszikus zenei délutának is lesznek, ez 14-én délután 4 órától a Művészetek házában. Jó szórakozást hozzá, azonnal érkezik Calvin Harris.
2: Reklám.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló!
5: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám.
1: A modern EDM éra egyik legmenőbb embere érkezik hozzánk most a következőkben. Én jó pihenést kívánok a munka után Karakas Balázs a stúdióban. Az ember, aki egyébként nem csak producerként állja meg a helyét, hanem bizony még olyan is történt, hogy ő maga is érekelt saját dalaiban. Calvin Harris zenéje jön.
0: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antrittal tölti a mindennapokat. Itt szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. És mivel nem sokára 6 óra, én ezzel már megköszönöm az elmúlt 5 óra hosszás figyelmet. Én legközelebb szombaton jövök majd a megszokottak szerint déli 12 órától rádiózhatunk együtt. Karakas Balázs kicsekkol. Szép estét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Dob Pepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dob Pepe! Hétfőked!
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kurehotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabó-Izemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.
1: Rádió Andrit időjárás.
6: Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúl, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Indulj
1: jöjjön egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
8: Rádió Montré.
9: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Dompepe hétfőket! Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Móricz utca 80-ban.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Folytatódik a napos koranyári idő. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban 2 egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikolaj Gruevski, Macedónia volt miniszter elnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint $500 milliárd tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Ponfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Súria Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség céli, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A magyar olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdonrészt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes képzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodavói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a Rádió Andrét. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.